0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 2 óra után járunk, én pedig erre az órára is egy nagyon vagány, nagyon változatos órát raktam össze. A zenék között jön olyan nagy klasszikus, mint a Clean Bandit, Emery, David Guetta és a Crybaby, olyan újdonság, mint Alex Foran és a Fewer Dreams, vagy éppen olyan nagy kedvenc, mint most Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig Alex Forrerre gondoltam a folyadásban, aki már több mint két éve házas, és hát nyilván nem vagyunk ott, de a hírek szerint szuper a kapcsolat, annak ellenére, hogy pont ez a két év egy nagyon nagy felívelő pályát hozott a karrierében, de úgy tűnik, hogy azért ilyen szempontból teljesen a földön maradt. Alex Forrer, akinek az igazi mai slágere jön most, ez a Fewer Dream itt a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert közül pedig Robin Schulzhoz hozom, akit 2015-ben már Grammy-re is jelöltek. Csomószor felépett Magyarországon, mindig óriási sikerrel, ez pedig az aktuális kedvence. Picivel 3-4-3 előtt Robin Schulz jön, ez a Better Times itt a Rádió 1-en.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jó kis óra jön a következő órában, és mutatom erre a bizonyítékot, neked mondom is, mert hogy igazi változatosságot hozok. Például egy újdonság a Lost Frequencies-től, egy nagy kedvencel a Well Hello-tól és a Halott Pénztől a hazaiak közül, de egy másik, nagyon nagy favorit érkezik például Lady Gagától is, a kezdésben pedig Bibi Rexa a Faithless dallal. Ez az igazi mai sláger, a New Legion, ami a következő zenéórákat indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Fájdalmas éveket spórolhat meg egy újfajta vérvizsgálat. Az ausztrál kutatók által kifejlesztett vérvizsgálati eljárással invazív beavatkozás nélkül is kimutatható, hogy egy adott nő endometriózisban szenvede. Az endometriózis egy akár komoly fájdalmakkal és meddőséggel is járó női betegség, amit olykor akár évekbe is telhet diagnosztizálni. Egy ausztrál kutatócsoport azonban egy olyan vérvizsgálatot készített el, ami egyszerűen képes kimutatni a betegséget, így a diagnosztizáláshoz nem lesz szükség semmilyen invazív beavatkozásra, írja az IFL Science. Az új eljárás 190 millió nőnek jelenthet könnyebbséget, a WHO adatai szerint ugyanis világszerte a nők 10%-a szenved endometriózisban. A Human Reproduction című tudományos labban megjelent publikáció vezetőszerzője szerint Ausztráliában jelenleg 7 évet kell várni arra, hogy a betegséget diagnosztizálják, ami rendkívül hosszú idő. Ezen időszak alatt a fogantatás esélye drámaian csökken, a tünetek pedig folyamatosan kínozzák a beteget. A lassú diagnosztizálásnak az az oka, hogy nehéz felismerni a problémát. Ennek egyik bevett módja a laparoszkópos vizsgálat, amelynek során az orvosok egy sebészi úton bevezetett kamera segítségével megfigyelik a kóros szöveteket. Ugyan a problémán műtéti úton lehet segíteni, jelen állás szerint azonban a betegség nem gyógyítható. A kezelés mihamarabbi elkezdése érdekében a kutatók most egy újfajta vérvizsgálatot fejlesztettek ki, a ProMarker Endo-ról azt állítják, hogy jelentősen csökkentheti a várakozási időt és a diagnosztizálás költségeit is. A vizsgálat során 10 fehérjét tanulmányoznak, amelyek a betegséget jelezhetik. Ezek mindegyike szerepet játszik az endometriózisban, például befolyásolják az immunválaszt vagy a véralvadást. A tanulmány azt is megállapította, hogy a teszt megbízhatóan meg tudja különböztetni az egészséges alanyokat a betegektől. Az eljáráson ugyan még finomítani kell a tömeges alkalmazás előtt, de mint írják, nem kell már olyan sok, hogy sokkal könnyebben diagnosztizálható legyen a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely picivel 3 óra után kellemes éjszakát, jó munkát, jó utat. A mikrofonnál Király Tamás, és most egy igazi újdonsággal indítom az órát. Szenzációs ez a dal, és ezt most komolyan mondom. Lost Frequencies újdonsága, Leave It All, amit hozok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Shakira, aki megcsinálta a nyár egyik nagy slágerét ezzel a dallal, Burna Boy-a közösen a Die Die, amit ugye a FIFA is hivatalos foci VB dalnak választott, időközben pedig előálltak egy új együttműködéssel Malumával, amivel szerintem uralni fogják az őszt. Na addig viszont itt ez a nagy kedvenc, Shakira, Burna Boy és a Die Die, amit indítok a rádió egyen.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, jó szó, ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig nem sokára Loi újdonsága, egy nagy kedvenc Sam Smith-től és Kim Petras-tól, de hozom Taylor Swift-et is, a kezdésben pedig Kamráddal készülök. Igazi mai slágerek megállás nélkül a következő órában is, kezdve Kamráddal a Be Mine-nal, mindjárt indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A madarak agya a testméretükhöz képest nagyobb lett az utóbbi 70 millió év evolúciós változásainak eredményeként. Ez derül ki egy nemzetközi kutatócsoport kutatásából, amelyhez kapcsolódóan a madárfajok legátfogóbb és legrészletesebb családfaját bemutató tanulmányt tették közzé a Nature folyóiratban. A kutatásban két magyar evolúcióbiológus, Székely Tamás, a Hunrende Reproduktív Stratégiák Evolúciója Kutatócsoport és Liker András, a Hunrende Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport is részt vett. A tanulmány végigköveti a madarak törzsfejlődését a dinoszauruszok korában élt első korai madaraktól a mai modern fajokig. A 363 madárfaj teljes genomszekvencia adatai alapján összeállított törzsfa 218 rendszertani családot tartalmaz, ami az összes madárcsalád 92%-a. A genomadatokat a madarak olyan anatómiai sajátosságaival, például a test és agymérettel együtt elemezték, amelyek viselkedési és ökológiai tulajdonságokhoz kapcsolódnak. A kutatás a világ egyik legnagyobb genomszekvenális projektje, a BIRD 10.000 Genomes része, amely 13 ország 49 intézményének, illetve a cikk 52 társszerzőjének együttműködésében valósul meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a genomadatok alapján rekonstruált törzsfa nagy vonalakban megegyezik a korábban feltételezettekkel, azonban a madarak evolúciójának eddig ismeretlen részleteit is feltárja. A fosszíliák segítségével végzett időbeli kalibrálás szerint a madárfajok száma a dinoszauruszokat elpusztító 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalási esemény után robbanásszerűen megnőtt. Az új fajok kialakulásának fő hajtóerejét ekkor az jelentette, hogy betölthették azokat az üres ökológiai élettereket, amelyek a földi élet nagy részének a kipusztulása után keletkeztek. A kutatás azt is megmutatta, hogy a madárfajok testmérete az idők során kisebb lett, azonban az agyméretben gyors növekedés következett be, ami a mai napig tart.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha ilyen jó tempóban vagyunk, maradjunk is ebben. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Pirály Tamás, picivel négy után a Switch diszkótozom a fogyarásban, ez a Sam Felder és Rehabbel közös Sleep Tonight, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a hétvégén a fővárosban autómentes hétvége van, több ponton vannak lezárások, meg rendezvények. Fontos, aki itt közlekedik, tájékozódjon erről aktuálisan, ne teljesen rutinból vezessünk, oké? Okay? Ami viszont rutin, hogy nálunk az igazi mai slágerek egymás után szólnak, most például a legújabb Martin Garrix-től és Ed Sheerantől jön ez a Repeat It, amit indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig kulcsvadászat továbbra is. Lehet gyűjteni bármikor a kulcsokat, mert mind, hogy bármikor szólhatunk, hogy kell telefonálni, tizedikként mondani a szlogent, amiért adunk egy kulcsot, és az egyik kulcs, amit ilyenkor átnyújtunk, az bizony nyitni fogja a rádió egy konténert, ami tel is teli van ajándékokkal, és akinél ott a kulcs, mindent megnyer, ami a konténerben van. Na ez a rádió egy konténer, ez pedig közben egy aktuális nagy kedvenc, Lloydtól, David Puentestől, a Golden Summer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatósági állításoknál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Gyermekkacagástól lesz hangos a Városháza előtti tér szeptember 26-án délelőtt. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, karjaink van a jövő programhoz. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány már 9. alkalommal szervezi meg a programot, melynek keretében országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. Minden szülőt, nagyszülőt várnak gyerekekkel, unokákkal Kecskeméten is. A gyülekező a Kecskemét Táncegyüttes flashmobjában indul majd. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a város honlapján. Tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. December közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, olvasható a MÁV csoport honlapján. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás, a jövő év elejétől várhatóan ismét a pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvívőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
2: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Fájdalmas éveket spórolhat meg egy újfajta vérvizsgálat. Az ausztrál kutatók által kifejlesztett vérvizsgálati eljárással invazív beavatkozás nélkül is kimutatható, hogy egy adott nő endometriózisban szenvede. Az endometriózis egy akár komoly fájdalmakkal és meddőséggel is járó női betegség, amit olykor akár évekbe is telhet diagnosztizálni. Egy ausztrál kutatócsoport azonban egy olyan vérvizsgálatot készített el, ami egyszerűen képes kimutatni a betegséget, így a diagnosztizáláshoz nem lesz szükség semmilyen invazív beavatkozásra, írja az IFL Science. Az új eljárás 190 millió nőnek jelenthet könnyebbséget, a WHO adatai szerint ugyanis világszerte a nők 10%-a szenved endometriózisban. A Human Reproduction című tudományos labban megjelent publikáció vezetőszerzője szerint Ausztráliában jelenleg 7 évet kell várni arra, hogy a betegséget diagnosztizálják, ami rendkívül hosszú idő. Ezen időszak alatt a fogantatás esélye drámaian csökken, a tünetek pedig folyamatosan kínozzák a beteget. A lassú diagnosztizálásnak az az oka, hogy nehéz felismerni a problémát. Ennek egyik bevett módja a laparoszkópos vizsgálat, amelynek során az orvosok egy sebészi úton bevezetett kamera segítségével megfigyelik a kóros szöveteket. Ugyan a problémán műtéti úton lehet segíteni, jelenállás szerint azonban a betegség nem gyógyítható. A kezelés mihamarabbi elkezdése érdekében a kutatók most egy újfajta vérvizsgálatot fejlesztettek ki. A ProMarker Endo-ról azt állítják, hogy jelentősen csökkentheti a várakozási időt és a diagnosztizálás költségeit is. A vizsgálat során 10 fehérjét tanulmányoznak, amelyek a betegséget jelezhetik. Ezek mindegyike szerepet játszik az endometriózisban, például befolyásolják befolyásolják az immunválaszt vagy a véralvadást. A tanulmány azt is megállapította, hogy a teszt megbízhatóan meg tudja különböztetni az egészséges alanyokat a betegektől. Az eljáráson ugyan még finomítani kell a tömeges alkalmazás előtt, de mint írják, nem kell már olyan sok, hogy sokkal könnyebben diagnosztizálható legyen a betegség.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, szeptember 20-án a Friderikák névnapján. Sok boldogságot nekik! Két óval folytatom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, jó hétvégét. Úgy tűnik, hogy a tegnapihoz hasonló idő, talán egy picivel, egy leheletnyivel, egy-két fokkal, de melegebb is lehet. Olyan 27 fok, itt-ott lesz felhő, de komoly esőre nem kell számítani, és jövő héten olyan hűvösebben indítunk, de azért napsütéssel ilyen 20 fokkal, de mondom, ma akár 27 is lehet. Joel Corey, Be Alright a fogyarásban a hírek után.
1: Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A madarak agya a testméretükhöz képest nagyobb lett az utóbbi 70 millió év evolúciós változásainak eredményeként. Ez derül ki egy nemzetközi kutatócsoport kutatásából, amelyhez kapcsolódóan a madárfajok legátfogóbb és legrészletesebb családfaját bemutató tanulmányt tették közzé a Nature folyóiratban. A kutatásban két magyar evolúcióbiológus, Székely Tamás, a Hunrende Reproduktív Stratégiák Evolúciója Kutatócsoport, és Liker András, a Hunrende Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport is részt vett. A tanulmány végigköveti a madarak törzsfejlődését a dinoszauruszok korában élt első korai madaraktól a mai modern fajokig. A 363 madárfaj teljes genomszekvencia adatai alapján összeállított törzsfa 218 rendszertani családot tartalmaz, ami az összes madárcsalád 92%-a. A genomadatokat a madarak olyan anatómiai sajátosságaival, például a test és agymérettel együtt elemezték, amelyek viselkedési és ökológiai tulajdonságokhoz kapcsolódnak. A kutatás a világ egyik legnagyobb genomszekvenális projektje, a BIRD 10.000 Genomes része, amely 13 ország 49 intézményének, illetve a cikk 52 társszerzőinek együttműködésében valósul meg. A kutatócsoport megállapította, hogy a genomadatok alapján rekonstruált törzsfa nagy vonalakban megegyezik a korábban feltételezettekkel, azonban a madarak evolúciójának eddig ismeretlen részleteit is feltárja. A fosszíliák segítségével végzett időbeli kalibrálás szerint a madárfajok száma a dinoszauruszokat elpusztító 66 millió évvel ezelőtti tömeges kihalási esemény után robbanásszerűen megnőtt. Az új fajok kialakulásának fő hajtóerejét ekkor az jelentette, hogy betölthették azokat az üres ökológiai élettereket, amelyek a földi élet nagy részének a kipusztulása után keletkeztek. A kutatás azt is megmutatta, hogy a madárfajok testmérete az idők során kisebb lett, azonban az agyméretben gyors növekedés következett be, ami a mai napig tart.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Alex Warren jön, aki az első albumával tavaly egyébként azonnal be is zsebelt egy Grammy jelölést a legjobb új előadó kategóriában. Ettől viszont nem hagyta abba a munkát, folyamatosan készíti a dalokat, és itt a legfrissebb igazi mai sláger tőle. Alex Warren és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. A függőségekre koncentrál a Média Unió új kampánya. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek. Olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29 részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20 alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató szerepel a nyertes pályázók között. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten, a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal rendezik meg a programot. A sport, az egészség és a segítségnyújtás találkozik az eseményen. A résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert. A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek. Szűrővizsgálatok, arcfestés, légvár, kézműves foglalkozás is várja a családokat. A részletek elérhetők a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyő függőség a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
2: A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Egy szépen lassan lazán indítottunk, de most egy picit azért váltunk. Hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, szerintem sokan felismerték. David Guetta, Bibi Rexha és az I'm Good jön. Ez a Rádió 1. Egész reggel hozom az igazi mai slágereket.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és autómentes hétvége van a fővárosban, ezzel kapcsolatban pedig nagyon sok helyen lezárásokra, meg rendezvényekre, és azokkal kapcsolatban is lezárásokra kell készülni, szóval ne rutiból vezessünk ezen a hétvégén se. Rengárd jön, ez a Ride It, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: képes. A 77 napos akció hétfőn indul, a motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiunknak Grózni Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
1: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
0: Több lopás is történt az elmúlt hetekben Kecskeméten. Kiderült, hogy minden esetnél azonos az elkövető. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint az első incidens még augusztus végén történt. Egy ipari területen álló műhelyből hegesztő szerszámokat, hosszabbítókat és szerszámgépeket vitt el a tolvaj több mint 1 millió forint értékben. Egy másik helyről kávéfőzőt, mobiltelefont, egy benzinkútról pedig 3 kanna motorolajat vitt el. Egy személygépkocsit is ellopott, egy másik telephelyről 2 laptopot, kézi szerszámokat és szerszámgépeket, valamint kábeleket vitt el. A rendőrök a bizonyítékok, köztük kamerafelvételek segítségével azonosították az elkövetőt. A 35 éves férfit őrizetbe vették, vizsgálják, hogy voltak-e társai. Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomolyfelhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy most pedig az ifjú anyuka, Lady Gaga, akinek kiderült, hogy mi a gyerekének a neme és a neve is. Kislányról van szó, a nevét pedig egyébként az anyuka karrierének fontos állomásaik lették. Rose Bean, egészen pontosan így hívják az apróságot, tehát jó egészséget mindenkinek. Lady Gaga jön, az igazi mai sláger az Abrakadabra itt a Rádió 1-en.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban, konkrétan fizetnek nekik, ha legalább 15 percet olvasnak, és ezt is nem social médiás tartalmak fogyasztásával töltik. Nem igazán lehet ebből meggazdagodni, nem is ez a lényege a dolognak. A 15 perces olvasása naponta 20 virtuális érme gyűjthető, ezrenként lehet ezeket beváltani, és akkor most figyeljük $1. És ez azt jelenti, hogy 50 napnyi olvasásért jár $1, tehát tényleg nem a cash-ről szó, de egy jó pofa program Szingapurban, amit egyébként a helyi kormányzat indított. Én bírom, és hát kivel folytathatnám, mint azzal az énekesnivel, akinek saját könyvklubja van. Ő Dua Lipa, az igazi mai slágere pedig a Physical itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy meglepően sok üzenet jön azzal kapcsolatban, hogy mennyire fáradt, vagy mennyire ilyen lassan veszi fel az ütemet ma reggel mindenki. 0-6-20-3-111-111 a számunk egyébként, szóval arra gondoltam, hogy a következő órát nagy lendülettel indítom. Hát ha ez is segít, Bibi Rexa, Faithless dallal és a New Legion-nel jön. Pár perc és indítom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszavi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-ig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong.
6: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
8: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
9: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
10: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
5: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
12: A Rádió 1 gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
5: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: közé ma is láger megy. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatósági állításoknál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Gyermekkacagástól lesz hangos a Városháza előtti tér szeptember 26-án délelőtt. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, Karjaink van a jövő programhoz. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány már 9. alkalommal szervezi meg a programot, melynek keretében országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. Minden szülőt, nagyszülőt várnak gyerekekkel, unokákkal Kecskeméten is. A gyülekező a Kecskemét Táncegyüttes flashmobjában indul majd. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a város honlapján. Tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. December közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, olvasható a MÁV csoport honlapján. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás, a jövő év elejétől várhatóan ismét a pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvívőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alá támasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
2: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez rádió egy csak igazi mai sláger. Megyünk pedig a Jonas Brothers, Nick Jonasnak pedig a héten volt a 35. szülinapja. A felesége Priyanka Chopra pedig nagyon cukin köszöntötte fel. Nagyon boldog születésnapot kíván az egész család annak a férfinak, aki minden álmunkat valóra váltja minden egyes nap. Hát sok boldogságot neki. Én meg Ray Daltont hozom már is közben, ez újabb órát a Do It Again indítja.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a konténerjátékunk pedig folytatódik. Szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, mert valaki, akinél van kulcs, ki tudja nyitni a konténert, és minden, ami benne van, meg fogja nyerni. Kámrád jön!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. A függőségekre koncentrál a Média Unió új kampánya. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek. Olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20-an alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató szerepel a nyertes pályázók között. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten, a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal rendezik meg a programot. A sport, az egészség és a segítségnyújtás találkozik az eseményen. A résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert. A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek. Szűrővizsgálatok, arcfestés, légvár, kézműves foglalkozás is várja a családokat. A részletek elérhetők a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyő függőség a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
2: A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy pedig Shakira, aki Malumával dolgozott közösen most, a héten vonult a stúdióba, nem áll le. Ahogy egyébként Ügelse, aki meg David Guettával vonul stúdióba, most viszont Metsze Szárival hozzák a Sonic dalt, ez az It Feels So Good, amit már is indítok a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig reggel 6-tól újra friss adás, pörög tovább a konténer játékunk, és egész hétvégén pörögnek az igazi mai slágerek, szóval a lehető legjobb helyen vagyunk. Most például új újdonságát indítom David Puentezzel, ez a Golden Summer. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
2: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100,
5: www.opel.tormasi.hu.
6: A kávé világnapján a Rádió egy gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortado, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a kávé világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió egy gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió egy ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
0: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió egy gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radioegygong.hu.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Ismét fogadja a látogatókat a Kecskeméti fürdő, indul a millió lépés őszi kihívása, szerszámokat, motorolajat, autót is vitt a tolvaj. Demeter Dia vagyok. Véget ért a tervezett karbantartás a Kecskeméti fürdőben. A létesítmény szombaton ismét megnyitott a kapuit a látogatók előtt. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek elvégezték a medencék és azok környezetének fertőtlenítését és tisztítását. Megtörtént a vízgépészeti és a légtechnikai rendszerek karbantartása is. Az akvagyógyászat területén a tisztítás mellett festettek is, kikerültek új dekorációk és új vizes blokkot alakítottak ki. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul, a motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiunknak Grózni Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
4: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
3: Több lopás is történt az elmúlt hetekben Kecskeméten. Kiderült, hogy minden esetnél azonos az elkövető. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint az első incidens még augusztus végén történt. Egy ipari területen álló műhelyből hegesztő szerszámokat, hosszabbítókat és szerszámgépeket vitt el a tolvaj több mint 1 millió forint értékben. Egy másik helyről kávéfőzőt, mobiltelefont, egy benzinkútról pedig 3 kanna motorolajat vitt el. Egy személygépkocsit is ellopott, egy másik telephelyről 2 laptopot, kézi szerszámokat és szerszámgépeket, valamint kábeleket vitt el. A rendőrök a bizonyítékok, köztük kamerafelvételek segítségével azonosították az elkövetőt. A 35 éves férfit őrizetbe vették, vizsgálják, hogy voltak-e társai. Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
6: Durva képek járják be itten a BBC-től, elkezdve minden, és azért bennem is kérdéseket vett föl, de győzzetek meg, ha nincs igazam, és mondjátok azt, hogy ez a verseny hevébe belefér. Mi történt, ugye? Futniuk kell kilométerek után, a különböző feladatokat kell megoldani.
7: Felváltva
6: közben, megint megoldva, megint fut, megint megoldva, amit kicsit olyan, mint a crossfit. A crossfitből kiválók csinálnak labdával, kettlebell-lel, kötéllel mindenféle gyakorlatokat, közben futnak egy kilométert, ezt egy körpályán teszik meg, az nyer, aki a leggyorsabban megcsinálja. Na, és hát ugye jött egy ausztrál, talán egy ausztrál versenyző, és ugye ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy...
7: Szerintem a Joanna Wicek...
6: Joanna Wicek nem sejtette, hogy...
7: Szerintem ő nem ausztrál. Szerintem ausztrál?
6: Ausztrál, ausztrál.
7: Joanna Wicek.
6: Wicek, Lengyelországból emigrált ausztrál versenyző, aki pupszot követett el, hát ugye a pupsz az ugye tudjuk, hogy pupsz mit jelent nagyjából. Nem csak egy pici dolog csúszott ki a nadrágából, hanem az erőködéstől tulajdonképpen, hát hogy is mondjam ezt szépen,
7: magát.
6: Rojtosra. De olyan szinten, hogy vagy lehet, hogy egy guggolásnál, vagy lehet, hogy egy kettlebell cipelésnél, nem tudjuk pontosan, De megtörtént a legszörnyűbb dolog, ami megtörtént egy sportolóval, mert hogy hát befosott, gyerekek. Rövid nadrágban van, ugye? Kis nadrágban egy topban, és azt látod, hogy mind a két lába a videón, itt a BBC videóját nézzük éppen, hát igazából olyan, mintha egy ilyen fekete vagy barna ecsetet így végighúztak volna a lábán, mind a két lába ugye rojtosra.
1: Tehát, hát szóval nem cifrára. Tartott a kis gatya alsó forrása.
6: Nem. Nézzél oda, légy, és nézzél oda, ne fordulj el, nézd meg.
7: Nem tudom nézni.
1: Ő a mi hősünk. Ő.
6: Hát, ja, igen.
7: Te hősöd, Feri. Te hősöd. Én akármit csinálok, ha befosok, abba hagyom. Ezt lehetem mondani magamról. Jó, tehát ez az én statementem ezzel kapcsolatban, igen. Hogy nincs olyan tevékenység, hogy nem tudnék megszakítani emiatt.
6: Na most óriási vita van ebből, és szerintem egyébként joggal, mert hogy neki ez most kicsúszott, vagy egyszerűen csak jött, nem tudjuk, nem is ez a lényeg, hanem hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy nem állítják le a versenyt, nem zárják le a pályát, ahol ez megtörtént, hanem hagyják, hogy egyébként hát tulajdonképpen menjen tovább a verseny, és azt mondják, hogy ők átfogó takarítást rendeltek el, és próbálták a versenyzők által használt pályákat, matracokat fertőtleníteni, de nem állították le a futamot, mindenki ment utána, és hajtotta végre ugyanazokat a feladatokat, úgyhogy a kislánynak a két combja az bokáig le volt vosva.
7: Figyelj, tehát felteszem a kérdést, hogy érted, mert a saját fosod az egy dolog, de amikor más fosában.
1: Több pálya volt, kikérem magamnak.
7: Ennyi pálya nem volt, Feri.
1: De volt, hogy nem kell, nem, azt a pályát üresen kellett hagyni, ahol
7: tehát
1: Johanna
7: volt. Cikába halad.
6: Igen. Itt lázadnak a versenyzők, óriási ügy van belőle, azt mondják, hogy itt a higiéniai, a mentális következményekkel járhat, jogi útra terelik az ügyet, ki kellett volna állítaniuk a szennyezett területet lezárni, és ha többi résztvevő ne érintkezzen ezzel. De itt nem érintkezett a többi versenyző, itt bele tenyerelt abba, amit az ausztrál kislány az húzott maga után. Egészen és ment pontosan. Tovább a verseny. Szerintem egyébként a csajszi belevaló. Őt nem zaklatja föl egy ilyen első randi.
7: Ő lenyilatkozta.
1: Gyerekek, ő vagy nyerni.
7: Hogy is a Guhádor Guhom, ő ezt nyilatkozta.
1: Ő nyerni ment oda. Tehát ő azért ment, hogy megmutassa, hogy hosszú éveken keresztül beletette a felkészülést, hol tart.
6: Igen.
1: Egy ilyen kis szerencsétlen, apró baleset.
7: De figyelj meg,
6: hát, ez egyáltalán nem zavarja.
7: Az van, szerintem van egy ilyen haverint a Balázs, fogadtak 5000 forintba.
1: Hogy megcsinálta.
6: Igen. Ő azt mondta, hogy a győzelem az győzelem, adott magáról olyan szelfiket, meg kirakott olyan képeket, amikor vele ez még így nem történt meg, és azt mondta, hogy ez ilyen. Győzni jöttem, itt van, megtörtént, győztünk.
1: Tulajdonképpen egy apróságról elfeledkeztek, hogy ő egy legális doppingot használt a többieknek. Tehát ő a többiek miatt fosta össze magát, mert ha előtte vagy, tehát jobb vagy, mint ő, akkor nem érintkezel a fossal.
6: Igen, akkor le kell hagynod.
1: Így van, le kell hagyni őt, és akkor ott már nincs fos.
7: Igen, de azt írják, hogy ugye, hát könnyű így nyerni, hogy a többiek ugye abba hagyták a versenyt, aki mögötte volt, mert azt mondta, hogy jó, hát srácok, én értem, de azért ezt most inkább nem kérem. A másik az, hogy teljesen mindegy, hogy nyert, mert hogy elvették tőle.
1: Ne hülyéskedj.
7: Hát, de kitiltották. Hát a kitiltás az mit jelent?
1: Miért itt? A végigment a versenyen.
7: Utána band, az azt jelenti, hogy kitiltották. Abba hagytad a dulóingózást szerintem.
1: Én elolvastam a hírt magyarul, amiben az van, hogy a kórházról üzent, hogy a győzelem az győzelem.
7: Hát menjen, de csak elvették tőle, gondolom, aha. Mert hogy hát azért rájöttek.
1: Bandolták?
7: Igen.
6: Na, egyébként nem, ő azt kommentálta az eseményeket, megjegyezte, hogy a győzelem az győzelem, win is a win, illetve megköszönte a rajongói által nyújtott támogatást, és megígérte, hogy nem sokára visszatér.
1: Hát azért háborog mindenki, hogy nem távolították el a pályáról, ebben a hírben egy szó nem esik.
6: Mi alapján ítélnek, mi alapján raknak ki? Elnézést, ebben fostál, az legyen a szervezőknek a felelősség, hogy kitiltjuk, vagy nem tiltjuk. Ha engedtük, hogy végigmenjen, és ő végigcsinálta, akkor mi a kitiltás lényege? Vagy akkor miért mi rosszat csinált, nem állították meg? Nincs benne a versenyszabályzatban, hogy te nem fosatod össze
1: hát
6: magad.
1: Utólag már utólag nem veheted el tőle az eredményét.
7: Olyan sok fajta cikk született ezzel kapcsolatban, és a felében azt lehet olvasni, hogy bannolták a másikban azt, hogy megnyertem. Most akkor ki dönti el, ha melyik volt az igaz?
1: Hát ebben a cikkben, tehát, amit olvastam,
7: jó, akkor az Indexnek fogunk hinni, hogy mi ez? HVG. HVG-nek fogunk hinni, és akkor igen, de hogy engedték, hogy végig versenyezzen,
6: Itt, szóval... itt kicsit elmosódtak a protokollok. Nem lehet ezt mondani az irigy ebben a formában. Nektek lenne olyan élethelyzet? Tehát, hogy tehát amikor folytatod?
7: Legyen az, ezt döntsük, hogy melyik sportban oké, amivel ezt nem
6: hát azért láttad futballistánál is, ezt láttad öttusázónál is.
1: Láttad maratonfutásban is.
6: Láttad maratonfutásban is. Tehát ez
7: a szabadtéri helyszíneken, ahol az van, hogy nem tudod ezt megoldani, ott elnézzük, nem?
6: Tehát
7: az
6: szerintem van, igen. Hát egy maratonfutásnál ott valami kiesik, mész tovább, futsz, oké, megtörtént, futsz 2,5 órát. Hát azért azt adom, hogy oké.
7: Rendben van. Egy ultrafutónak nem sok lehetősége van, szerintem.
6: Egy sakkvilágbajnoki döntőben szerintem egy kicsit kellemetlenem. Tehát, hogy ott valószínűleg zárt térben ez kellemetlen.
7: Jó, vízilabda.
6: Vízilabdánál még nem láttam ilyet, látod? Tehát például a vízilabdánál ezt még én nem láttam, hogy megtörtént.
7: Annyira feszes a gatyájuk,
6: hogy megtartja
7: bent. Nem jön ki semmi.
6: Valószínűleg akkor ki kell üríteni a medencét, ki kell szedni mindenkit a vízből, tehát hogy azért az
1: fertőtlenítés, leeresztés.
7: Vívásnál sose derül ki, ugye?
6: Vívásnál sose derül ki soha. Tehát vannak azért sportok.
7: Birkónál volt ilyen?
6: Birkózásnál nem volt nekem ilyen, de ott azért kiderül. Ott kiderül.
1: Ott is látszik.
7: Van egy olyan tangád van, mert egy ízét.
6: Igen, van egy olyan testkontakt, hogy akkor ott gyorsan kiderül. Súlyemelésnél szintén megtörténhet.
7: Aztán hát meg is történik.
6: Ott is megtörténik. Ott se zárják ki, vagy ott se állsz meg. Ott
1: na,
6: sincs
1: akkor
6: ez.
1: Itt most miért kéne, hogy kizárjuk?
7: Azért, mert egy beltéren zajló verseny van, ahol gumiszőnyeg van, és annyi lett volna, hogy megáll pillanat, aki megy vécére, leslagozzák, visszajön.
6: A csaj tudta, hogy ez megtörtént? Vagy olyan adrenalin van, hogy te nem tudod, hogy megtörtént? Tudod, hogy megtörtént?
1: Hát aki azt nem veszi észre, hogy összefosta magát, ott egyéb problémák.
6: És abban bízol, hogy nem látszik, vagy abban bízol, hogy nem veszik észre, hát azért itt van az embernek egy ilyen természetes szégyenérzete. Ennyi adrenalin nincs a világon.
7: Szerintem úgy volt vele, hogy már mindenki látta, hogy ez megtörtént, úgyhogy akkor már megnyeri.
6: Hogy akkor már mindegy.
1: Most képzeljétek el, pár évvel ezelőtt volt azt hiszem az olimpián futott a csávó maratont, vagy maratoni távot, és a második helyen volt, és összekakilta magát a cél előtt x kilométerre.
6: Futás közben.
1: Kiállsz? Hát nem állsz, nem ki. Állsz ki. Életed maratonján nem. vagy, és jó helyen második vagy. Hát nem
6: tök más
1: ki.
6: A gondolkodásuk szerintem. Igen. Nekik ez egy szenvedéssel, sportolással velejáró dolog, ami abszolút belefér. Teljesen máshogy gondolkodnak, nem?
7: Az egyik hallgató, az atlétikai jelvény nyáron egy magyar versenyző is megtörtént, második lett. Egy kamaraszokból azt gondoltam, milyen kontasztos a kép. Aztán rájött, hogy ez csak fos.
6: Hát akkor ezt nekik másban vannak. Egész egyszerűen másban vannak.
7: Jó, de mondom, az atlétika azért mindig szabad téren zajlik.
6: Jó, nézzük ezt a saját életünkre levetítve, jó? Uh-huh. Oké, te ott állsz egy stand-upon, én kínálok a Szigeten a nagy színpadon. Te
1: az étteremben vagyok.
6: Te bemész az étterem, és azt mondod, hogy izdik a lebencseves. Oké. Te színpadon vagy? Lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy lenyomod?
7: Nem, én hát nyilván ezt érzetem, hogy ez megtörténik, nem?
1: Nem, de most már ez
7: egy technikai szünet.
6: Megtörtént.
1: Szünet, becsúszott, kész.
6: 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élet estéje lesz.
7: Ez nem
6: racionális. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondod, hogy befostam, és lejövök?
7: Állj, de belehaladsz, még a mikrofon még...
6: Előtte nem így...
7: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
6: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 percet van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
7: Én nagyon sokat voltam, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor...
6: A színpadon.
7: Nem, ezt nem látták, hanem mögötte.
1: De mögötte, aha. Megállítottad az előadást, mondtad, hogy jövök mindjárt.
7: És utána, ahogy kilít az adon, így már megszabadultam a pallasztól.
6: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál. Lejössz?
7: Le.
6: Lejössz?
7: Le. Le, mert azt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeken. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül. Te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
6: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk. És ott megtörténik.
1: Na, mit csinálsz?
6: Szerintem lenyomom.
7: Lenyomod?
6: Hát anya, persze.
7: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
6: Egy fehérbe faló.
7: Miért sáros a
1: balás cipője? És azt mondja, odani színváltós a cipője, fehérből barna.
6: Igen, igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy, és messze vagy a közönségtől.
7: Hogy jön az ide?
6: Úgy, hogy te mondjuk benn vagy a földvári művelődési házban. Tehát,
7: jó,
6: hogy azért
7: már nem engednek be tavaly óta.
6: De igen, akkor mit tudom, hogy ott vagy Kecskeméten valahol valami. Szállodában 500 fős konferenciaterembe.
7: Tehát klasszikus én, igen?
6: Igen, az egy kicsit más azért, mint az Árté. Oké? Feri, hol van Feri?
1: Az étteremben vagyok.
6: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
1: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
6: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
7: Hol a konyhában?
1: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
6: Igen, igen.
7: De igen. Csak annyit kell mondani, hogy bocsánat, behájroxoztam.
6: Nagyon durva hájroxezésem volt, igen. Szóval, ja, szerintem a sportolók erre máshogy gondolnak. Nem, nekik a legdurább... ez egy természetes dolog.
7: Szerintem nekem rendszeres visszatérő félelmem az az, hogy a lehető legnagyobb dugóban ülsz, és akkor és sietsz, az a, vagy igen, vagy a másik, ami durva volt, amikor még kisgyerekem volt, én egy év alatt is, akkor nem voltunk mondjuk a játszón, vagy ilyesmi, és akkor tudod így, a gyereket összerakni és elindulni, mert az ilyen iszonyatos nehézség.
6: Az tortúra.
7: Az tortúra. És akkor az, hogy akkor csinálj egyet a gyomrod, akkor ott az van, hogy hú, na, most akkor...
6: És mindenki tudja, hogy percei vannak hátra. Igen, igen, tehát tudod, hogy ez csak egy bejelzés, vagy tudod, hogy egy nagyon durva támadás indul a záróizmaid ellen.
7: Én láttam már gyorsan tolni anyukát babakocsit, és pontosan tudtam, mit történik.
6: Hogy hova megy.
1: Na és mit csinálnál? Akkor írja a hallgató, hogy amikor a nagy koncerten ugye fölrepültél a közönség fölé, és ott kezd el.
6: Semmit. A gyerekek. Isten hozott benned áldás és békés. Nem nagyon tudsz mit csinálni.
7: Az tehát, van, hogy olyan magas az adrenalin, hogy nincs is igazából ilyen BL tevékenységed.
6: Igen, tehát, leáll. Effektíve leáll.
7: Ezt nem tudják, aki nem volt még színpadon, de az van, hogy előtte van az izgulós pisilés, meg ezek a dolgok, ugye, amit ugye a Márkó is prezentálta, igen, a Most Wantedban.
6: De fönn már nincs.
7: De fönn már nincs. Ahogy felmész, ott megszűnik minden funkciója. Tehát hogy nem is emésztesz, semmit nem csinálsz. Ezért nem is eszünk előtte, mert teljesen fölösleges, mert csak megáll a gyomrodban.
6: Igen, igen. De ez egy tulajdonképpen, ami megtörtént, ez egy tök jó univerzális, mert itt most azért, amiről mi szoktunk beszélni, az úgy van, hogy azért mindenki tudja, hogy vagy érintett ebben, vagy nem. De ebben mindenki benne van. Ezt te tudod, nem? Amikor a gyomrod támadást indít, az egy univerzális élmény, ebben mindenki benne van. Buszvezetőként rám jött, megálltam a pékségnél, az Oktogonnál. Elnézést kértem az utasoktól, leszálltam és bementem a pékségbe. Tehát, hogy ott nincs más lehetőség.
7: Mi ilyen emberek vagyunk, tehát azért nem lehet elvárni másoktól, hogy néha ne kerüljenek bajba.
6: Igen, kétfajta ember van, aki befosott már, és aki befog. Tehát ez abszolút igen. Szex közben, de ott is leáll a működés, ott se jön.
1: Nem jön. Akarsz mesélni?
7: Én.
1: Te voltál.
6: Elhallgattál és elgondolkoztál.
7: Ami olvastam, az a
6: rögtön. Adjad már, nem mi volt? Pasi volt? És azt mondta, hogy ne haragudj.
7: De miért van azt, hogy mindig az ének...
6: Anyám pacalpörköltje mindig ezt okozza? Mi volt?
7: Nem volt ilyen. Hál' Istennek nem volt ilyen. De hogyha lett volna elmesélni, megígérem. Esküszöm. Minden esküszöm, hogy elmesélni. Nem volt ilyen. De miért akkor van?
6: Szerintem egyébként miért ne lenne? Tehát, hogy ez ugyanúgy megtörténhet. Főleg, ha olyan jellegű dolgok történnek az ágyban, akkor meg azért az...
7: Milyen jellegűek?
6: Hát most ezt nem fogom. Nem fogom így ebben a formában.
7: Azt ígérted, hogy 8... Már mindenki az iskolában, már beszéltem.
6: Már benn vannak az iskolában, igen. Ja, én ezen már gondolkodtam egyébként, hogy az énekesekkel vagy a műsorvezetősekkel mi van, de az, amit az Eszter mond, hogy effektíve adásban valahogy ez úgy megszűnik működni. Megszűnik. És utána, hogy lejössz, hogy mielőtt fölmész, oké, de ott annyira más helyzetben vagy, hogy amit az agyad lekapcsolódna
7: el a perisztaltikától. Ugyanaz van az idegrendszered, mint amikor az oroszlánról kell menekülni, vagy amikor leugrasz az bungee jumping-a.
6: Nincs más.
7: Vagy a teljes túlélési üzemmódon.
8: Igen, ott valahogy máshogy funkcionálsz ezekben. Azt, hogy nekem egyszer volt ilyen, a Klassz FM-ben dolgoztunk, Rota. És adásból kellett elmennem 8-kor.
7: Rota egy kollega volt? Rota?
6: Rota. Mr. Rota.
8: Mr. Rotát elkaptam valahogy valamilyen formában, és mondtam, hogy én nem bírom tovább, tehát nincs értelmem. Viszont mérlegre tenni, hogy hogyan induljál haza? Ugye Népligettől Népfürdő utca. Taxi nem jó, mert be fogok fosni a taxival.
6: De még nem volt esélye a munkahelyen elmenni? Nem volt esélye a munkahelyen elmenni?
8: Hát elmentem, na de hát negyed óránként jött az inger, ez borzalmas. Na most, hogy érsz haza? És akkor metró? Nem jó. Egyes villamos lett a vége.
6: Egyes villamos.
8: Igen, mert hát nagyon sűrűn vannak a megállók, és ha bármi van, én leszek, nem, ott összefosom magam a megállóba. Nem, hogy
7: egy körút közepén, van 8 sáv, és akkor...
8: Az még mindig jobbnak láttam.
6: Csak a részmegoldásokban gondolkozom, igen, majd az élet adja a többit.
8: Hát Zuglótól az életemért küzdöttem, a legnehezebb pillanatok voltak.
7: Ilyenkor szokott felszállni egy ilyen régi osztálytársak. Anna!
6: És ugye az van, hogy nagyjából 2-3 kredited van, tehát pontosan tudod, a támadásokat illetően. Elsőt visszavered, a második már nagyon fáj, nagyon izzadt, és tudod, hogy a következő valószínűleg ott elveszted a csatát. Elfárad a tartó szerkezet a gyomrodban, és tudod, hogy nagyjából 2, maximum 3, amit kibír, de fölőről.
8: Ez nem a szülési fedél, hullámokba jön. Várjál, most abban marad? hat.
6: Igen.
8: Most nem, négy lépés.
7: Nem a legrosszabb, az az izzadós, elsápadós. Tudod, amikor tudod, már fehér vagy, és van ez a hideg verejtés.
6: Igen. És szóval ez az utolsó támadás. Tehát itt most vagy megoldod, vagy végig. El kell, hogy veszítsd.
7: És akkor körülnéz, és akkor nagyon, nagyon durva lesz a felfogásod. Tehát, hogy már látod a pogokat a sarokban. Látod a mindent. Tehát, hogy
8: nem, kiélesedik az elmét.
7: Élesedik az elmét. És körülötted mindent észreveszed. Én mai napig emlékszem, hogy a helyekre meg.
6: Tényleg így van. És a legdurvább támadás az akkor jön, amikor már a lépcsőházba vagy az ajtó előtt. Ott tesz igazán próbára, mert ott már nagyon el vagy fáradva, már nem bírod izomból tartani, és ott ő még indít egy végső támadás, hogy még nem fogsz beérni, és nem tárd a
7: lakáskulcsodat. Ott az önhítség, hogy hazaértél. És abban a pillanatban bedugod a kulcsod, az zárva vége van.
6: Rájössz, hogy rossz a kulcs, ez a postaláda kulcs. És ott föladod, és összefogod.
8: Én Honvéd kórháztól a kulcsomat szorítottam, mondtam, Istenem, még két megálló.
6: Isten, de durva
8: ez. Nagyon durva volt.
6: Nagyon. Igen. És sosem vagy annyira magányos, mint akkor
8: egyébként. Nem, ez tényleg
6: nem az olyan. Az a te, ha egyedül vagy, akkor egyedül vagy.
7: Vagy a Matrixban, amikor tudod, hogy kicsekkolsz, amikor körülnézel, hogy ez a világ, amiben élünk, és én meg voltam a tagja.
6: Igen, tényleg. És homályos a tekinteted, jó, de jó.
7: Nem érzitek azt a kín.
9: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatósági állításoknál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Gyermekkacagástól lesz hangos a Városháza előtti tér szeptember 26-án délelőtt. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, Karjaink van a jövő programhoz. A Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány már 9. alkalommal szervezi meg a programot, melynek keretében országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. Minden szülőt, nagyszülőt várnak gyerekekkel, unokákkal Kecskeméten is. A gyülekező a Kecskemét Táncegyüttes flashmobjában indul majd. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a város honlapján. Tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. December közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, olvasható a MÁV csoport honlapján. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás, a jövő év elejétől várhatóan ismét a pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvívőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alá támasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

vendégünk van, mert hogy néha szoktunk akár foglalkozni, akár beszélni olyan kis kedves, pozitív történetekről, ami sokaknak egy-egy adott életszakaszban, elakadásban, hát hogy is mondjam csak, nehéz élethelyzetben talán segíthet, mert hogy vannak olyan szereplői az életnek, akikre egyszer csak úgy valahogy ráakadunk, elolvassuk a történetüket, és azt mondjuk, hogy igen, erről mi is szeretnénk néhány mondatot beszélni, mert hogy talán tényleg tud egy kicsit erőt adni nem is hasonló helyzetben lévő embereknek, de életük egy-egy nagy problémájával küzdő embereknek, vagy meghallgatnak például egy ilyen történetet, és azt mondják, hogy jó, hát kicsit én is átértékelem akkor az életet, a gondolkodásomat, a problémáimat és a mindsetemet, mert hogy itt van velünk Tihi Ákos, hello Ákos, jó reggelt, és a történet tulajdonképpen

0: Arról szól, hogy Ákos mindjárt elmondja, csak röviden összefoglalva, hogy a gyerekkora óta motorozik, és mindkét lábát elvesztette egy motorbalesetben, ami lehet, hogy rengeteg embernek a teljes kudarc, redőnyle, depresszió és kilátástalanság. Ő viszont valami egészen mást mond, egészen mást hirdet, és ezért szerettünk volna egy kicsit erről beszélni vele, hogy tudjon másoknak is erőt adni. Hello Ákos, örülünk még egyszer, hogy János. Itt vagy, csáó. Köszönjük
1: sziasztok,
0: szépen.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, nagyon, nagyon szuper, még mindig teljes extázisban vagyok. Ez hogy itt vagy. Jó, nagyon jó. Igen, teljesen.
0: Na, én nem is tudom, melyikünk akadt a te történetedre, talán Feri hozott, hozta be, hogy srácok, itt van ez a srác, beszéljünk vele, róla hívjuk be, mert hogy az ő történetet, ez tényleg elképesztő.
2: És nem is a tragédia fogott meg egyébként,
0: hanem az utána lévő,
2: igen. Amit te sugárzol a kis videóidban, az nekem annyira szimpatikus volt, hogy mondtam, hogy szerintem beszéljünk vele.
0: Igen. Hány éves voltál, amikor történt a dolog? Ugye motorbaleset?
1: Igen, 19 éves voltam.
0: 19 éves. Igen. Akkor te már régóta motoroztál?
1: Az igazság az, hogy igazából még csak 4 hónapja volt meg nagy motorra a jogosítványom, és így nagyjából 4 hónapja használtam azt a motort is, ami akkor volt nekem. Szóval ilyen nagyon gyors szerelem volt.
0: Atya is, te 19 évesen, amikor az ember élete indul, túl van a kamaszkoron, egy nehéz korszakon, fölpattan egy motorra, és megtörténik egy szörnyű baleset. A baleset következtében vesztetted el a lábad, vagy komplikációk voltak, és azért kellett úgy dönteni, hogy végül levágják mindkét lábadat?
1: Alapból, amikor elestem, akkor nagyon csúnyán összetörtem magamat, tehát a lábamon kívül nagyon sok csigolyám is tört, például bordáim törtek, kulcsontom törött, és nem tudták sajnos megmenteni a lábaimat. Vagy hát most már nem úgy fogom fel, hogy sajnos nem tudták megmenteni, hanem egyébként egy eszméletlenül jó karakterfejlődést adott, meg egy új világnézetet az, hogy így kell hozzáállnom már a dolgokhoz.
0: Igen, ez a vége, de azért az elején,
1: igen,
0: azért beszéljük.
1: Tehát így komplikációk során, tehát nem tudták megmenteni, igen.
0: Na de ott vagy 19 évesen, más azt mondaná, hogy vége az életemnek, hogy oda minden tervem, álmom, amit terveztem, gondolom, ezeken a mélypontokon azért te is át kellett, hogy menjél.
1: 100%-ig így indultam egyébként, tehát amikor felkeltem először a kómából, akkor nagyon nem is tudtam, hogy mi történt, meg hogy vagyok. Egy ilyen 1,5-2 hónap kellett ahhoz, hogy fejben én is ott legyek, és akkor már nagyon sokan mondták, hogy mi történt. Szülőktől hallottam, az ottani gondozóktól hallottam.
0: 50 kilósra fogytál.
1: Nagyjából igen, azt a súlypontot mozgattam, igen.
3: De tegyük hozzá, hogy akkor még megvoltak? Tehát, hogy akkor,
1: igen, nem, lábakkal nem együtt, igen.
0: Lábakkal együtt, mi vezetett ahhoz, hogy aztán erről dönteni kellett, hogy...
1: Igazából nagyon sokáig nem javult az állapotom, és mindig az volt, hogy műtöttek, a folyamatos fájdalom, a kilátástalanság, hogy nem tudtuk, hogy mi fog történni. Szerencsére laikusként álltunk az egészhez, mert nem tudtuk, hogy... hogyan épül fel egy ilyen, viszont azt érzékeltük, hogy nem javulok. Sőt, igazából egyre rosszabbul lettem, mint mentálisan, mint fizikailag, és idővel elkezdtünk konzultálni más orvosokkal, akár pestiekkel, akár külföldiekkel, és ők mondták, hogy sajnos ekkora balesetnél, ekkora traumánál nem valószínű, hogy van értelme megmenteni a lábakat.
3: Mennyi idő telt el a baleset és az amputáció között?
1: Egy év, majdnem egy év.
0: Egy év fekvés, fogyás, szenvedés, fájdalom, ahol végül is meg kellett hozni ezt a döntést.
1: Igen, igen, igazából végig ágyhoz voltam kötve, már a vége fele ki tudtak tenni kerekes székbe, viszont az a része is nagyon ilyen szédülős volt, hányingeres volt, teljesen ki voltam szolgáltatva, mert egyedül ezt nem tudtam megcsinálni, tehát igazából átraktak a székbe, meg elhagyhattam idézőjelben az ágyat, de mégse volt olyan érzés, hogy úristen, most valami változott, és hogy valami jobb lett.
0: Hát most azért 2 percben meséltük el, de azért ez egy hosszú, igen, történet, és egy hosszú szenvedés történet, amíg ebből aztán átfordulás lett, de hogy azért ezt gondolom, hogy nem ment ilyen gyorsan, tehát ez tényleg valódi mély pontok és hosszú-hosszú felépülés. Mikor kezdett el ez átfordulni benned? Vagy mikor változott a mindset ezzel kapcsolatban? Mert 10-ből 8 ember vagyok, meg őszintén azt mondja, hogy depresszió, vége az életemnek, ebből biztos, hogy nem állok föl.
1: Szerintem talán így az amputáció után, tehát tényleg amikor levágták a lábakat, még anyával is beszéltük telefonon, mert emlékszem, az első üzenetem az volt, hogy végre megvan, vége van, és tudunk haladni. Egyszer láttam egy videót, hogy így, amikor valaki nagyon mély pontra kerül, és tényleg ez a rock bottom kifejezés, hogy a legalján van mindennek, onnan igazából csak felfele tud menni, és annyira igaz ez az egész, hogyha így állunk hozzá, meg így nézzük az egész világot, hogyha a jót keressük, meg a fejlődés lehetőséget, akkor szerintem bárki képes bármire, amit szeretne elérni.
3: Megkönnyebbültél.
1: Nagyon, nagyon. Igen.
0: Tehát van egy megkönnyebbülés ebben, hogy véget ér a fájdalom.
1: Igen, eszméletlenül jó volt, mert a fixatőröket, amik ezek a kiálló vasak ilyenkor szilánkos törésnél folyamatosan állítgatták, folyamatosan próbálták javítani. Ugye ezeket a sebeket, amik voltak akkor a nyílt törésnél például, vagy amikor a combomról levették a bőrt, hogy plasztikázzanak, akkor is azokat utólag kellett már fentlévő állapotban ugye gyógyítani, kenegetni, vigyázni rájuk, és tehát a takarót nem tudtam rátenni a lábamra.
2: De hát ott még mindig benne van az esélye annak, hogy egyszer két lábra állok, hiszen van. És ennyi idő alatt, egy év alatt el tudsz jutni odáig, hogy ebből már nem lesz semmi, és akkor inkább jöjjön a műtét?
1: Talán ott volt a fordulópont, amikor megpróbálták kipótolni a jobb lábszáramba a csontot, ami hiányzott, és egyszerűen nem kezdett el nőni, nem kezdett el javulni, bal oldalon pedig így szétrobbant konkrétan az egész bokám, tehát azt meg nem is lehetett volna pótolni, és így döntöttük el, hogyha ezt ennyire igazából vehetjük egy jelnek is, hogyha nem akarja a szervezetem az, hogy meggyógyuljon, akkor olyan változás kell, ami előhozza azt.
0: Na de mi vezetett onnantól ahhoz az útig, ahol most vagy, hogy egy mosolygos srác protézissel a lábán bejön, millióknak ad életvezetési tanácsokat, motivál, videókat készít.
3: Biciklizik, testet épít.
0: Biciklizik, testet épít, igen. Tehát hogy mondhatni, hogy nem, hogy teljes életet élsz, sokkal teljesebb életet élsz, mint valaki, akinek megvan mind a két lába.
1: Igen, nagyon sokat kaptam azt, hogy így változni fog minden körülöttem, és hogy sokkal nehezebb lesz, és hogy sőt, azt is megkaptam, hogy nem fog menni nagyon sok dolog.
0: Ezeket kitől kapja ilyenkor az ember? Ezt ki mondja ilyenkor?
1: Általában orvosok, vagy olyan emberek, akik én szerintem az én fejemben az van, hogy ők nincsenek kibékülve magukkal.
0: Tehát hasonló helyzetben lévő amputált lábú emberek, akár akik azt mondják, hogy figyelj, ez borzasztó lesz, ebből nincs felállás.
1: Ők inkább sokkal jobban tudnak azonosulni az egésszel, ők inkább óvaintenek, és inkább az egészséges 100%-i gép emberek
0: ne
1: mondják
0: csinálj,
1: azt, hogy
2: egy egészséges... Azt mondta, hogy levágjuk, de ez nagyon szar.
1: Aha, igen.
0: Ez egészen megdöbbentő, nem?
3: A szüleid hogy békültek ki ezzel az új állapottal?
1: Szerintem, ahogy látták, hogy én is egyre jobban vagyok, ők is egyre jobban lettek. Tehát így látom rajtuk, hogy eszméletlenül nehéz nekik is feldolgozni. Szerintem voltak olyan időszakok, amikor nekik sokkal nehezebb volt, mint nekem. Viszont ahogy az én kedvem is javult, az én állapotom is javult, szerintem ők is így gyógyultak ebből az egészből.
3: Amikor hazakerültél, akkor ott indult egy restart, és akkor mondjuk nem motivációs könyveket olvastál, vagy csak egyszerűen fordult akkor át az életed, hogy onnantól kezdve a dolgok jó oldalát nézted mindig?
1: Nagyon sok filmet néztem ilyen boldogságról, meg emberi kapcsolatokról, és egyszerűen annyira megfogott ez az egész, meg mindig azt gondoltam, hogyha valaki valamit már elért, akkor az igazából nekem is teljesen lehetséges. És hogyha emberek tudnak boldogok lenni úgy, hogyha nincs semmiük, vagy nagyon rossz élethelyzetben vannak, akkor ki vagyok én, hogy most azt sírassam, hogy nem tudok csinálni mondjuk 1000 dolgot mostantól.
0: Emlékszel, hogy milyen filmek voltak ezek? Vagy mi volt az, ami nagyon...
1: Pursuit of Happiness volt az első, ami eszméletlenül megfogott. A Carter edző is nagyon jó volt, a Békés harcos útja is nagyon-nagyon jó
0: az
1: film szerintem.
0: Nem a könyv eredetileg.
1: Azt hiszem, igen. Azok nagyon-nagyon jók voltak, és így igazából utána meg jött magától az egész, és tényleg érzékeltem azt, hogy ahogy a jó dolgokat keresem, és én is próbálok magamon fejleszteni, úgy tényleg minden dolog sokkal egyszerűbb lesz. És nem azokat a dolgokat síratom, amiket nem tudok csinálni, hanem a maradéknak örülök dupla annyira, mint korábban tudtam, és talán ezért tudom is ekkora beleéléssel, meg motivációval csinálni ezeket.
2: Jó, az egy kis visszaesés csak van néha, nem jut eszedbe?
3: Mondjad már, hogy egy kicsit
2: vagy így ezt teljesen el tudod dobni?
1: Vannak inkább időszakok, de ilyen csak pár órás dolgok, amikor mondjuk történik valami negatívum, nagyon sokat sebesedett például a lábam, az nagyon-nagyon megfogott fejlődésben is, meg mentálisan is, viszont amióta egy új cég csinálja a protéziseimet, azóta már így van egy ilyen biztosíték, hogy folyamatosan van rá megoldás. És amikor mondjuk újra előjön esebb a lábamon, akkor tudom ezt, hogy lesz rá megoldás, hogy megoldjuk. Azt is tudom, hogy már volt ennél sokkal rosszabb, és igazából így próbálok mindig összehasonlítani élethelyzeteket, hogy általában szerencsére nagyon sok dologra tudom azt mondani, hogy már átéltem rosszabbat, és akkor egyből elmúlik az a esetleges fájdalom vagy rossz érzés a fejemben.
0: Tehát ez egy perspektívaváltás alapjává, nem? Hogy mire fókuszálsz az életedből? Vagy az elvesztés, és az azzal járó hiány és frusztráció, vagy az, ami megmaradt, vagy az öröm, tehát, hogy igazából csak mi a nézőpont? Te azt változtattad meg, és innentől kezdve kezdett el működni. Igen. Hogy az van, amire fókuszálsz.
1: Igen, pontosan.
0: Az történik, amire fókuszálsz valójában. Mesélj egy kicsit az életedről. Most protézissel jársz, ugye, mind a két lábadon protézis van, edzel, mondja a Juli is, hogy bringázol, testet építesz, gyúrsz, tehát valójában tényleg mindent csinálsz.
1: Igen.
0: Ez egészen...
3: El tudod képzelni, amikor te gyúrsz, kicsit úgy, nagyon elfáradtam, és hogy besétálj
2: el. Azt mondod, hogy már megint lábnak.
0: Ez már megint egy szarra. Igen,
2: nem tudom, mi a szarrapról.
0: Igen. Szóval, hogy tényleg teljesen, tehát mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
1: Én most alapból cégeknek csinálok marketing videókat, ilyen shortform videókat TikTokra, Instagramra, ilyen vicces reklámvideók, inkább ez a márkahitelességre vagyunk kiélezve, vagy hát vagyok kiélezve, illetve hogy a köztudatba bekerüljenek ezek a cégek, márkák.
0: És közben csinálsz akár motivációs előadásokat, vagy videókat?
1: Ez most indult ez az egész, mert az egyik barátommal beszéltük, hogy eszméletlenül unatkoztam otthon, és hogy vajon mit csináljak, vagy mi lenne az, amivel tudnék most egy kicsit fejlődni, és ő dobta be ezt az ötletet, hogy egyébként hatalmas potenciál lehetne benne, meg eszméletlenül hiteles lenne, hogyha én beszélnék olyan dolgokról, amiket nehéz megélni, és hogy hogyan kerekedjünk túl rajta. És így igazából így tök próbából indult így az első videó, és azt is már több mint 800 ezer ember látta. Eszméletlenül durva számok, és nagyon jó visszajelzéseket kapok. És tényleg azt érzem, hogy ami nekem idézőjelesen annyiból áll, hogy van egy élettapasztalatom, meg egy gondolatom, ezt felveszem és kiposztolom, és embereknek segítek ezzel. Tehát ez mai napig hihetetlen nekem.
3: Sok ember morzsolódott le mellőled? Tehát van egy csomó ember, aki nem bírja elviselni azt, hogy kerülhetnél egy ilyen tehetetlen állapotba, és nem azt látja, hogy te tehetetlenül vergődsz, hanem hogy haladsz, ezt sokan nem szeretik látni.
1: Nagyon sok baráti társaságon keresztül csapódtam meg új embereket ismertem meg folyamatosan, és mindig azt gondoltam, hogy ezek azért vannak, mert velem van valami probléma, hogy nem találjuk meg a közös hangot, én vagyok túl sok, én vagyok túl kevés, de most így az utóbbi két évben már egy nagyon fix baráti társaságunk van, és eszméletlenül örülök ezeknek a srácoknak, mert tényleg mindenki látom azt, hogy fejlődni szeretne, meg hogy nagyon-nagyon ügyes, és húzzuk a másikat, és eszméletlenül sokat segítettek nekem is.
0: Mi a hiba szerinted? Hol hibázunk? Nincs meg a perspektíva váltás, nem merünk dönteni, nem merünk váltani, hagyjuk magunkat lebeszélni, mert azért te említetted azt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki azért körülötted nem biztat, sokkal inkább lebeszél. Mit gondolsz, hogy hol hibázza a legnagyobb ember, vagy a legtöbb ember félünk, azt, amikor váltani akar, de nem mer?
1: Félünk szerintem az ismeretlentől, a kudarctól, attól, hogy nehéz lesz valami, és így nem gondolunk bele, hogy most lehet, hogy 5 évig mondjuk egy új vállalkozással nagyon sokat ecsetelünk, vagy lehet, hogy egy új hangszerrel nagyon sokat tanulunk, de a vége úgyis az lesz, hogyha valamit csinálunk, és szeretnénk elérni, akkor azt úgyis elérjük, mert tényleg így működik így a világ körülöttünk, és szerintem félünk váltani, féljük azt átélni, hogy rossz lesz. Lehet, hogy van egy tök jó komfortzónánk, mondjuk elmegyek melóba, hazaérek, csinálok magamnak kaját, utána elmegyek edzeni, és lefekszek aludni. Viszont kell ahhoz, hogy tudjak fejlődni egy új dolog. Kell kipróbáljak új dolgokat, kell akár új videót posztolnom, új témát feldolgoznom, mert nem tudom még én se, hogy mit rejt az. És szerintem az, hogy a kíváncsiság az alább kerül, mint a félelem. És ezekben a helyzetekben nálam például ez pont fordítva van, és én eszméletlenül kíváncsi vagyok. Tehát én várok arra, hogy valami kihívás legyen, hogy valamiben tudjak fejlődni, mert így érzem igazán, hogy élek meg, hogy vagyok.
3: Tehát pofár esés kockázatától félnek az emberek, és ezért nem lépnek.
2: Hát a komfort igen, mindig biztonságos. Mi volt a legnagyobb visszacsatolás, amit kaptál így a videók alapján, hogy úristen, az én életem most így állt, megnéztelek téged, megfogadtam a tanácsot, és jobb.
1: Nagyon sok olyan ember van, akik leírják az adott problémájukat, és tényleg olyan dolgokat írnak, hogy mondjuk valaki beteg gyerekeket nevel otthon, és szerintem sokkal-sokkal rosszabb lehet, mint az én helyzetem. És pont ez volt nehéz egyébként megtanulni, hogy más szemszögéből nézni ezeket a dolgokat. Amikor azt látom, hogy emberek azt írják le, hogy azzal segítek nekik, hogy tényleg egy perces videót végignéznek, és mondjuk az egész napjuk eszméletlenül rossz volt, de láttak, és azt mondják, hogy mostantól mit elmegy mondjuk edzeni, elmegy biciklizni, újra van kedve élni. Ez nagyon, nagyon feldolgozhatatlan szerintem egyébként.
0: Akkor tulajdonképpen azért ez egy jó adag humor is kell, meg rálátás, meg egyfajta, itt is egy ilyen transformatív gondolkodás, hogy ez már inkább idézőjesen áldás egy ilyen baleset. Úgy mondom, hogy úgy kell rá tekinteni, vagy feladat, vagy ledolgozandó, nem?
1: Igen, eszméletlenül, és annyira jó, hogy amikor bármit mondok, vagy bármiről beszélek, tényleg egy hivatalos, egy normális élettapasztalat van mögötte, és nem arról beszélek, hogy biztos tudnám, hogy milyen, amikor rossz, és akkor én majd segítek nektek, hanem az van, hogy tényleg onnan jövök. Uh-huh. És tényleg nagyon-nagyon rossz volt, és én se gondoltam volna, hogy sikerül, de a kitartással, meg azzal, hogy ott voltam, és oda tettem magam, mindig így úgy néz ki, hogy alakul.
0: Igen, és hát a hitelesség szempontjából az is pont fontos, nem, hogy amikor gyúrsz, akkor nem posztolsz lábnapról.
1: Igen. Például, igen, azt mindig kihagyom, igen.
0: Ugye az egy fontos dolog.
1: Hogy... Érdekes egyébként, mert most pont azt beszéljük a győri edzőmmel, hogy lehet, hogy elkezdünk lábazni, mert valamennyire valamit tuti, hogy segít, a térdeim most szerencsére még nagyon-nagyon jók, remélem majd ez így marad hosszú távon is.
3: Van valami, ami most motivál? Valami olyan kihívás, amit szeretnél kipróbálni?
1: Én nagyon szeretnék wakeboardozni. A biciklizés volt az előző, arra is egyébként tök sokan azt mondták, hogy nem, meg hogy veszélyes, meg hogy biztos jelesek, de az is sikerült, és most a következő az a wakeboardozás. De az
0: protézissel? Aha, tehát, hogy rendes aha, protézissel, kvázi fölállva a deszkára.
1: Azt szerintem eszméletlenül gizda lenne. Tehát az
2: nagyon. Szerintem
0: az egy jó videó egyébként.
1: Igen, az hihetetlenül jó lenne, így talán ez, de főleg az, hogy minden nap tényleg fejlődni, meg hogy jobb lenni, mint tegnap voltam. Hamarabb felkelni akár, jobban edzeni, jobban kajálni, és így az apró dolgokban is megtalálni azt, hogy igenis tudunk fejlődni, és igenis számítanak ezek az apró dolgok.
0: Ákos, nagyon köszi, hogy itt voltál. Pont ezért hívtunk be, hogy ezeket halljuk. Szerintem nagyon sok olyan ember van, akinek ez a néhány mondat, akár hasonló élethelyzet miatt, vagy valamilyen elakadásban ez nagyon tudott sokat segíteni. Ha te ezt így áttransformáltad, és ezt így megfejlődted, meghaladtad, és ebből így jöttél ki, az nagyon sok embernek adhat erőt. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi, nagyon nagy erőt.
2: Hogy találnak meg téged, ha valaki keres?
1: Instagramon, hogyha Tihi Akos B, T-I-C-H-I Akos B nevű felhasználó leszek.
2: Ezt nem értettem, de nem baj.
0: Anyukád Erikának hívják anyukádat? Igen. Írt SMS-t kézzel. Igen, nagyon. Mama nagy rajongó? Mama a legnagyobb rajongó?
1: Szerintem igen egyébként. Nagyon eszméletlenül aranyos, nagyon sok mindenben támogat így, de meg alapból szülői háttérből is nagyon sokat kapok.
0: Hát azért ez nekik is egy nagy feladat. Látva ezt, ez most már azért így oké, de hogy azért amin így egy szülő végigmegy, hogy a gyereke ezt átél és nem tud segíteni be, mennél a helyére, kiváltanád őt, inkább nekem, csak ne neki, ez azért szülőként is egy nagy hát, csomag azért ezt végigcsinálni.
3: A baleset történt, annyi idős volt, mint most az én fiam.
0: Na, hát ezt gondold el, tehát azért ez, hogy ők is mind mennek keresztül.
1: Igen, ezt sokszor beszéltük egyébként anyával, hogy nagyon szívesen átvenné ezt a szenvedést tőlem, de így, tehát tényleg...
0: De valamiért ezt neked kellett megtanulni, igen, megtapasztalni, talán ezért, amilyen állapodó vagy most,
1: igen,
0: hogy ezt megfejlőd. Nagyon köszi, hogy itt voltál, örülünk, hogy beszéltünk, köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: kőfaragjú egy konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
7: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
9: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
10: www.opel.tormasi.hu.
11: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten, a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
4: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
4: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. A függőségekre koncentrál a Média Unió új kampánya. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek. Olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29 részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20 alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató szerepel a nyertes pályázók között. Fuss, hogy lélegezd! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten, a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal rendezik meg a programot. A sport, az egészség és a segítségnyújtás találkozik az eseményen. A résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert. A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek. Szűrővizsgálatok, arcfestés, légvár, kézműves foglalkozás is várja a családokat. A részletek elérhetők a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyő függőség a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Lecsapott az FBI, és van egy drámai videó arról, hogy hogy kapnak el egy magyar fiút a kommandósok az FBI jelzése alapján. Egy 16 éves győri fiúról van szó, aki mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottal osztotta meg erőszakos terveit egy közelgő tömeges atrocitásról. Szólt az FBI, jelzett, hogy ajajajajajaj, baj van, és hát ugye a magyar hatóságok ugye előállították ezt a srácot, és hát most ugye a kérdés az, hogy a jogszabályok alapján, ugye aki terrorcselekménnyel elkövetésével fenyeget, azt hiszem, tehát 2-8 évig terjedőt kaphat, sokat kaphat, igen. És hát ugye ebből az is kiderül, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. Mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használtakor is, vállaljatok felelősséget azért, hogy mit kértek tőle, miről beszélgettek, mit írtattok magatoknak, milyen történetekbe mentek bele, mert hogy ugye, hát bizony, mindent látnak gyerekek, mindent látnak. Reális lehet ez egyébként? Tehát az, hogy egy fiú egy chatbottal erről beszél, ezek hol a határ, miért beszél erről egy egészséges lelkű fiú, mi állítja meg azt, hogy ő még ártatlanul beszélget kettővel, később a másik sarkon tényleg elköveti, Nagyon sok kérdés egyébként.
6: Ártatlanul szerintem nem tudsz erről beszélgetni. Tehát ott valami biztos, hogy megfogalmazódik benned, mert ha ártatlan vagy, akkor nem kérdezel
5: mi ilyet. Mi van, ha dühös vagyok, feszültséget ventilálok, kamasz vagyok, haragszom a világra, a szüleimre, a tanárokra, nem találom a helyem, semmiféle gyilkos szándékom nincsen, csak fantáziálgatok, aha, és ez nekem egy olyan, mint egy videójáték, hogy ez kijön belőlem. Hol a határ a fantáziálgató és hol... a tényleg gépfegyvert ragadó, nem tudom, német diák között, aki bemegy az iskolába és lövöldözni kezd.
6: Oké, hogy döntöd el, hogy ő hova tartozik? Tehát minden esetben az, ami most megtörtént, az minden esetben meg kéne, hogy történjen, hogy rátörik az ajtót, és megkérdezik, hogy akkor kedves fiatalember, mi volt a terv, ugye? Igen. És aztán majd egy pszichológus kideríti, hogy neked ez tényleg az agyadban volt, hogy megteszed a lövöldözést, vagy csak ez a dű levezetés van benne.
5: Na de, igen.
6: De akkor is tök jó, hogy jelez az AI, vagy jelez bárki.
5: Igen, ugye elhangzott az AI részéről, nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, nem tudjuk, hogy mit tervezett el, valamint az is, hogy hamarosan tömeges atrocitás lesz, hogy ezt most az AI írta, vagy a fiú írta az AI-nak, nem tudjuk. Ez a hamarosan tömeges atrocitás lesz, ez már azért az egy előre adott állapotot mutat. Az atrocitás szó az lehet, hogy inkább az AI, azt nem tudom, hogy egy 16-17 éves kamasz használja így ebben a formában. Ugye itt ilyen szövegek vannak kiragadva, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi van. Még ráérsz, egy picit szólok. Tehát, hogy ugye nem tudjuk, hogy volt, mindenesetre rátörték az ajtót, elvették tőle a laptopot, lefoglalták a számítógépét, adatokat mentenek ki, és előállították gyanúsítottként, miközben ő egy chatbottal, vagy egy AI agenttel, ő cseverészett. Nyilván nem feltétlenül erről cseverész. Ezért ez egy nagyon érdekes dolog.
7: Na most várjál, nem feltétlenül. Az én gyerekeim rendszeresen tesztelik az AI-t. Egyébként szerintem mindenki. Olyan kérdéseket tesz föl, hogy hogyan tudok például bombát csinálni. Meséld el nekem. Nyilván az...
5: Nem szerencsés, Juli. Ezt most komolyan mondom.
7: De halál komolyan, igen, mert hogy arra vagyok kíváncsi, vagy arra kíváncsiak, hogy az AI erre mit mond. Hogyan tudom megkerülni, hogy valamit mégis eláruljon. Hogyan kell feltennem a kérdést, hogy nekem válaszoljon. Nem tudom, hogy hány ilyen próbálkozásuk volt, ezer és egyfajta módon fogalmaztak meg kérdéseket. Akkor lehet, hogy mi is valahol, vagy az én gyerekeim is valahol rajta vannak egy listán, és az ő cseteléseiket is figyelik, mert hogy ezerszer elhangzott az a mondat, hogy tudnék bombát készíteni. Nem akar bombát készíteni, csak teszteli a csetet, hogy megválaszolja egy idő után, hogyha jól teszi fel a kérdést. Ő csak próbálkozik.
5: Azt mondják, hogy nincs ember a másik oldalon, nyilván ezt nem is tudod, több millió beszélgetés, több millió szavát, hanem hogy ugye AI ellenőrzi szintén, és vannak ilyen biztonsági beállítások, ahol szövegösszefüggésekre, szavakra, kontextusra keres rá és szűkít az AI, és emeli ki a beszélgetést, hogy ez veszélyes fegyverhasználat, konkrét erőszakos szándék, bombakészítés, merénylet, ölés. Tehát ezeket ő kontextusában megnézi, több millió beszélgetést egy pillanat alatt, és azonnal kiszedi azokat, amik akár veszélyesek lehetnek. Így jelzett az amerikai FBI-nak, hogy gyerekek itt Győrben egy 17 éves előre haladott állapotban elvileg készül valamire.
7: Na de ez tök fura, hogy vannak egyébként chatbotok, amik sokkal megengedőbbek. Ezt te is tudod, hogy vannak olyanok, amik válaszolnak bizonyos kérdésekre, és vannak, amik egyáltalán. Tehát azonnal kategórikusan elutasítja, és le is állít.
5: A Grok az sokkal durvábbakra tehát, válaszol, mint az OpenAI.
7: Ha innentől kezdve a Grokon próbálkozom, akkor azt jobban figyelik? Vagy egyébként teljesen mindegy, hogy milyen felületen teszem fel ezeket a kérdéseket?
5: Hát kérdés, hogy ki szól, mert itt azt hiszem, hogy az OpenAI szólt az FBI-nak. Tehát, hogy nem is az FBI-zet, hanem az OpenAI látta a beszélgetést, és ugye szóltak, hogy állj, menjetek el Győrbe, vagy szóljatok a magyar hatóságoknak. OpenAI, FBI, FBI, magyar hatóságok. Ők meg rátörték az ajtót a 17 éves kamaszra.
6: És az is egy érdekes kérdés, hogyha az igaz, amit ugye te mondtál, hogy az AI mondta azt, hogy ne állj meg.
5: Hogy az AI adta neki ezt a tanácsot, hogy ne állj meg.
6: Igen. Akkor azért az is fölvetem kérdéseket.
7: De az AI, hát én nem hiszem, a Grok sem mond ilyet, hogy akkor indulj el és kaszabolj.
5: Hát ez egy jó kérdés, hogy mit mond, mert itt ugye az AI neki ezt mondta, hogy a terveid nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél. Na most azért ez is milyen morális kérdéseket vet fel, hogy az AI az mit tanácsol. Nyilván látnunk kellene a teljes beszélgetést, vagy a hosszú beszélgetések sorozatát, hogy értsük, hogy mit szeretne. De azért ez egészen durva. Egyrészt, hogy mennyire meg vagy figyelve, azért hát számomra az is ijesztő, hogy óvatosnak kell lenni, hogy mit írt be az AI-nak. De hogy itt a szabályzórendszer az milyen gyorsan szól, nem? Hogy az OpenAI szól az FBI-nak. És az FBI azonnal szól a először elkezdi nyilván figyelni a beszélgetéseket, gondolom, majd szól a hatóságnak, hogy akkor itt menjetek. menjetek be, hogy akkor, és elő is állították. Na most én nem követtem el, csak fantáziáltam róla. Ez nem mentesít.
7: Ez a különvélemény.
5: Ez a különvélemény, igen, ez már különvélemény. Terrorcselekménnyel fenyegetsz, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető vagy.
7: Hát tulajdonképpen minden terrorcselekményt megelőzi egy ilyen típusú előkészület. Tehát, hogy kitanulod, informálódsz, összeszeded az információkat, de már ez is a része ennek az egész tervnek. Tehát az, hogy még nem követtem el, de már készülök rá.
6: Az útnak az első lépés.
5: Igen.
6: Egyébként, Juli, te meg azért nem vagy veszélyben, mert az OpenAI az ránézett, szerb az apjuk, jól van
7: tudni. Jaj, de már lövöldöznek
5: át. Kettő kalasikovával rajhorakon. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük dr. Krasznai Csaba kiberbiztonsági szakértőt. Hello Csaba, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
7: Jó reggel.
5: Itt jól mondjuk, hogy itt az OpenAI szólhatott az FBI-nak és az FBI magyar hatóságoknak? Ez volt a lánca, hogy ezt a fiatal fiút kiszúrták?
8: Vagy az OpenAI, vagy másik AI szolgáltató ezt nem nevesíti a közleményt, de gyakorlatilag ilyen.
5: Aha. Ez mit jelent, hogy tulajdonképpen az OpenAI figyeli a beszélgetéseinket, sok millió beszélgetést AI-jal, és ami veszélyeztetett, vagy olyan kontextusban, vagy olyan szavakat használok, azt ő kiemeli, és elkezdi jobban figyelni, majd szól valakinek, hogy ha-hó.
8: A rövid válasz az így pontosan, a kicsit hosszabb válasz az pedig valahogy úgy néz ki, hogy igen, alapvetően a szolgáltatók folyamatosan próbálják kiszedni azokat a veszélyesnek tűnő beszélgetéseket, hozzászólásokat, amelyek valamilyen módon terrorcselekményhez vezethetnek el, zárójel és egyébként más cselekményekhez is. Ebben az esetben ugye miután mesterséges intelligenciáról van szó, itt egyel jobb a megoldás annál, mint ha csak kulcsszavakra keresnénk, hiszen itt ugye egy beszélgetés teljes kontextusát végig lehet követni. Tehát mondjuk a korábbi évtizedek gyakorlatához képest azért ez egy lényegesen jobb lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy ténylegesen el tudják bírálni, hogy mekkora fenyegetettségről is van szó.
5: Honnan tudja a hatóság, hogy én csak fantáziálok, vagy erre a fiúra már rá kell törni az ajtót?
8: Azért ez egy kockázatelemzés mindig, ami azt jelenti, hogy mindig is meg kell nézni azt, hogy milyen előzmények voltak, mik voltak a kontextusok, mik voltak a további lépések. Tehát ha például kapott egy tippet arra vonatkozóan, hogy nem tudom én, hogyan tud például robbanószert vagy kézilőfegyvert szerezni, elmente mondjuk azokra a fórumokra, ahol mondjuk ezeket effektív be is tudja szerezni. Tehát itt ilyenkor úgy működik a dolog, hogy a szolgáltatónak egy kockázatelemzés alapján ad egy jelzést a rendszer, először az ő moderátorait nézik meg, hogy mit tudnak. Tegyük fel, hogy mondjuk Amerikában történik mindez, és ugye egy magyar érintettségű találatról van szó, nem ismerik feltétlenül ugye a nemzeti kontextust. Úgy gondolják, hogy ez veszélyes. Tovább adják a területileg illetékes nyomozóhatóságnak. Egyesült Államok, ugye ez az FBI. Az FBI úgy ítéli meg, hogy ez szerintük veszélyes, de még mindig nem ismerik mondjuk a nemzeti kontextust, nem feltétlenül férnek hozzá azokhoz az adatokhoz, amiket mondjuk a magyar hatóságok elérhetnek, átdobják a magyar hatóságoknak. A magyar hatóságok szintén megnézik azt, hogy ez tényleg a környezet tanulmányt, az egyéb dolgokat tekintve tényleg veszélyes lehet, és hogyha úgy ítélik meg, akkor kimennek. Hozzáteszem, valószínűleg sokkal gyakrabban nem mennek ki, mint ahányszor kimennek.
7: Egyébként ilyenkor, tehát lehet, hogy a tudtom nélkül belenéznek mondjuk a Gmailembe, a levelezéseimbe, tehát nem csak az OpenAI-os információkat nézik meg a keresési előzményeimet, hanem egy nagyobb betekintést láthatnak, kaphatnak az én személyes levelezéseimbe akár? Tehát a tudtom nélkül megnézhetik például az e-mailjeimet?
5: Persze, e-mail.
8: Egyébként igen, gyakorlatilag ez úgy működik, hogy ha már itt ugye egy 25 éves évforduló volt a múlt héten, 2001. szeptember 11 után a globális terror ellenes együttműködés kimondottan erősen elkezdett működni, együtt is működtek, de olyan szinten, hogy az amerikaiak például Oroszország számára is küldtek hasonló jelzéseket a 2022 után kitört háború után. Tehát ez még a legvadabb időkben is működik. Ha valami jól működik a nemzetközi együttműködésben, akkor a terror elhárítás. Úgyhogy ugye ebben az esetben 2001 óta létrejöttek azok a nemzeti jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy ilyen esetben adatkéréseket hajtsanak végre. Tehát igen, ha mondjuk akár az amerikai, akár a magyar hatóság úgy ítéli meg, hogy további információra van szükség, akkor adatkéréssel fordulhat a többi, például közösségi média szolgáltatóhoz. Van erre egy speciális felület a rendvédelmi szerveknek, és hogyha terrorizmusról van szó, akkor egyébként soron kívül és nagyon gyorsan szokták kiszolgálni ezeket az igényeket.
5: Itt kimondhatta a fiúnak, hogy nem lehet kegyelem, képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél, de az AI agent bátorította a fiút, vagy a srácot arra, hogy ezt csinálja meg. Hamarosan tömeges atrocitás lehet, ugye ilyen részleteket lehet látni a beszélgetésből.
8: Itt ugye ezek a publikusan elérhető modellek, ezek úgy vannak föltrénálva, föltanítva, hogy azért a kontextus ismeretében megpróbálják csillapítani ezeket a vadvágyakat, így mondjam. Viszont ez nem feltétlenül mindig sikerül. Tehát szerintem mindenkinek megvan nagyjából az az élménye, hogy tudja addig hergelni az algoritmust, amíg a valószínűség számítások azt dobják ki, hogy igen, csináljad. Nagyon érdekes egyébként kis zárójel, hogy egyik kedvenc youtuberem, Radics Peti például a hetekben rakott ki egy olyan videót, ami a szakítással kapcsolatban mutatja meg, hogy miért nem szabad az AI-ra hallgatni. Ezek mindennapos dolgok. Nyilván, amikor jól működnek ezek az úgynevezett guardrailek, azaz védőkorlátok, amelyeknek a feladata az, hogy kivédjék az ilyen jellegű válaszokat, akkor nem fogunk ideig eljutni, de van az a hosszú-hosszú kontextus, és azért is gondolom, hogy ebben a konkrét esetben azért nem egy ilyen hirtelen beírok valamit, hogy hogyan kell elkövetni egy terrorcselekményt, mi a válasz, hanem egy hosszabb beszélgetés volt, mert azok után lehet általában eltéríteni a beszélgetést a ChatGPT-vel, vagy bármelyik más modellel egy ilyen irányba.
5: Mi lesz a fiú sorsa szerinted? Nem találnak semmit a laptopján, leprofilozták, AI agenttel beszélgetett, de nincs nála fegyver, nincs nála bomba, nem találnak nála semmit. Elképzelhető, hogy ennek ellenére ő akár mondjuk fiatalkorúak börtönébe kerül?
8: Jogász nem vagyok ugyan, de Magyarországon ugye voltak korábban azért ilyen esetek. Például néhány évvel ezelőtt az vett föl viszonylag nagy port, hogy két fiatalt vettek őrizetbe azért, mert különböző chat alkalmazásokon az iszlám terrorszervezetekkel kerültek kapcsolatba. És Nyugat-Európában is azért az a tapasztalat, hogyha valaki terrorcselekményre készül, akkor általában megelőző preventív módon őt eljárás alá vonják, utána pedig valamilyen büntetést fog kapni. Itt ez már csak azért is nagyon fontos, mert hogy a terrorcselekmények elkövetőinek jelentős része egyébként magányos elkövető, tehát nem valamilyen szervezethez kapcsolódik, és ők nekik általában van egy nagyon masszív online lenyomatuk, ami alapján azért lehet látni az előkészületeket. Itt emlékeztetnék egy Eshaber nevű fiatalemberre 2010-ből, aki szintén az interneten készült elő látszólag egy cselekményre. Az egy nagyon-nagyon jó dokumentált ilyen esemény volt, ahol eljárás alá vonták, és bár az eljárás végén egyébként valóban büntetés is lett a vége. Tehát itt preventív jelleggel, aki ilyet csinál, az bizony szembesülhet azzal, hogy valami büntetés lesz ennek a végén.
6: Ha minden egyes ilyen üzenetváltás végére odaírom, hogy csak tudományos kíváncsiságból kérdezem, akkor megúszom?
8: Biztos, hogy ez kevés lesz a bizonyításhoz is, tehát ugye én ugye kutatóként nagyon sok olyan kérdést teszek fel a ChatGPT-nek, ami alapján úgy tűnik, hogy egy nagy gonosz hacker vagyok, és éppen az internet eltérítésére készülök. De ugye az én kontextusom az alapvetően olyan, hogy bizonyítottan ezzel foglalkozom. Tehát még hogyha valakinél ki is csengene esetleg a kereséseim alapján, hogy valami csúnya dologra készülök, a hatóságok, ahol ugye egy embernek kell megvizsgálni a kontextust, ezt a kockázatot feltehetőleg meglehetősen alacsonynak fogja majd tartani. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy pusztán keresések után biztos, hogy nem indul semmi. Azért nagyon sokat kell tenni, hogy a végén a Nemzeti Nyomozóiroda rárugja az emberre az ajtót, és ott tebepeljen a fején.
5: Itt egy félperces videót csinált a rendőrség arról, hogy nem lehet kegyelem felkiáltással, hogy törnek be a fiúhoz. Azt mindjárt megnézzük, az egészen elképesztő.
7: Tehát önmagában az, hogy háromszor elhangzik mondjuk egy chat beszélgetésben az, hogy bomba vagy terrorista, az még nem jelenti azt, hogy egyszer csak valaki megjelenik az ajtó előtt és kopogtat. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, egy nagyon komplex folyamat.
8: Így van.
7: Ez egyébként.
5: Ez szerintem nem kell apparátus, ez AI figyeli a beszélgetést. Egy ember, olyan, mint a 10 000 ember figyelni. Tehát, hogy itt már valójában szavakra keresnek kontextusra, az kiszedi neked az AI, ezt már nem ember figyeli. De akkor ne legyenek illúzióink, minden, ami a Grokkon, az OpenAI-on és internethez kapcsolt, nem tudom, mesterség és intelligencia történik, mindent látnak, ugye? Tehát ezt kimondhatjuk akkor, hogy nincs privát beszélgetés köztem és a kis chatbotom között.
8: Nincsen. Tehát, hogy ezek ugye eltárolódnak, ezek beépülnek a modellbe, ezek feldolgozásra kerülnek, ezek beépülnek a modellbe. Isten hozott minden kedves hallgatót 2026-ban a privát szféra éjjében.
5: Nincs már ilyes, hogy privát szféra, ez egy nem létező fogalom. A telefonodat látják, az e-mailjeidet, a levelezésedet, az üzeneteidet, a chatbottal való, profiloznak, mindent tudnak róla, tehát te egy adat vagy, nem? És az ott van minden előttük.
8: Ez a hajó, ez valamikor 2010-es éves, sőt azt mondom 2001 környékén elment. Az egyik nagy biztonsággal foglalkozó kutatónk Bruce Neiernek volt egy olyan mondása, hogy nagyon vigyázzunk akkor, amikor föltűnik a biztonsági pokol 4 lovasa, az apokalipszis 4 lovasa, a terrorizmus, a gyermekrablás, a drog, illetve a pedofília küzdelme, amikor a kormányzatok ezekre hivatkoznak, akkor mindig megpróbálják a privát szférát csökkenteni. Az emberiség nem köszönhetően egyébként annak a biztonság felfogásnak, ami körülbelül bennünk van, nagyon-nagyon régen föladta azt az elvét, hogy valamit tenni kéne. Itt emlékeztetnék arra, hogy 2013-ban Edward Snowden az ő remek szivárogtatásában bemutatta, hogy milyen tömeges megfigyelési programok vannak egyébként a National Security Agency-nél, az Egyesült Államok ezzel foglalkozó titkosszolgálatánál, és hát bár a róla szóló dokumentumfilm megkapta az Oscar-díjat, de Isten igazából az emberiség úgy gondolta, hogy ez így jó. És hát miután ez így jó, igen, a kormányzatoknak...
5: A Wikileaks-es csávó is egy híró, a Snowden is egy híró, ők korunk nagy hősei egyébként. Amit ők vállaltak és végigcsináltak azért, hogy fölébredjünk, csak nem sikerült fölébrednünk. Valójában itt ez az a nagy baj. De hát ilyen az EU-nak az új törvénye, nem tudom, hogy elfogadták-e vagy akarják, hogy mindenbe belelátnak azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy én pedofil vagyok. Ugye? Tulajdonképpen erre hivatkoznak.
6: És, hogy önként inkább,
5: és önként odaadod, és azt mondod, hogy hát úgyis benne semmi rossz, vigyétek, olvassátok. Szóval, hogy ez tényleg megdöbbentő.
8: Ugye a dolgok azért nem ennyire feketék és fehérek, mert hozzátartozik, hogy a Snowden leak-ek után azért én jártam elég sokat az Egyesült Államokban olyan körökben, ahol voltak nemzetbiztonsági, illetve ugye belügyi kollégák, akik meglehetősen szomorúan konstatálták, hogy utána gyakorlatilag 3 évig elveszítették azt a képességüket, hogy belelássanak a tényleg nagyon komoly terrorszervezetek tevékenységébe, ugye például az ISIS-nek a felemelkedése ebbe az időszakba tartozik. Tehát, hogy valamit valamiért. És ugye ez a bizonyos chat control reguláció, amit az Európai Unió ugye sokat szóra vetett egyébként el, pontosan abban az irányban mutat, hogy vannak jelenleg olyan területei az internetnek, különösen ugye az úgynevezett végponttól végpontig titkosított chat megoldások, amelyekben nem látnak be jelen pillanatban érdemben a belügyi szervek, és ez okozhat problémát. Mindenki döntse el, hogy ez most jó vagy nem jó.
5: Nagyon kemény, és ebbe akarnak ugye belelátni, de nyilván a gyermekvédelemre fogva és amögé elbújva. És azért nagy többségben nem vagyunk pedofilok. Csaba, nagyon jó, hívni fogunk még, mert nagyon jól beszélsz, és ez a Gergely Robi orgánum, ez meg egész egyszerűen számomra legalábbis, ha most még egy sort elének ez az Emmanuelből, azt kifejezetten szeretjük, de nagyon jókat mondtál, úgyhogy köszönjük szépen, beszélünk még, jó?
8: Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát.
4: És akkor egy rövid szünet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai slágermek.

0: Kerültek elő Baján, indul a Millió Lépés őszi kihívása. Szerszámokat, motorolajat, autót is vitt a tolvaj. Demeter Dia vagyok. Második világháborús robbanó testeket találtak Baján pénteken. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte, a robbanótestek föld munka során kerültek elő a Bokodi út és a Keleti körút kereszteződésében. Összesen 22 darab 8 cm-es magyar gyártmányú gránátot találtak a közműépítési munkálatok során, nem kilőtt állapotban. A katonai tűzszerészek elszállították a gránátokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió Lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul, a motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiunknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
1: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgással egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
0: Több lopás is történt az elmúlt hetekben Kecskeméten. Kiderült, hogy minden esetnél azonos az elkövető. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint az első incidens még augusztus végén történt. Egy ipari területen álló műhelyből hegesztő szerszámokat, hosszabbítókat és szerszámgépeket vitt el a tolvaj több mint 1 millió forint értékben. Egy másik helyről kávéfőzőt, mobiltelefont, egy benzinkútról pedig 3 kanna motorolajat vitt el. Egy személygépkocsit is ellopott, egy másik telephelyről 2 laptopot, kézi szerszámokat és szerszámgépeket, valamint kábeleket vitt el. A rendőrök a bizonyítékok, köztük kamerafelvételek segítségével azonosították az elkövetőt. A 35 éves férfit őrizetbe vették, vizsgálják, hogy voltak-e társai. Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tegnap egyébként megérkezett a telefonhívás, srácok.
1: Na.
0: A jó Isten sem megment minket a kaszinózástól.
1: A kaszinózástól engem a lovi keresett, úgyhogy akkor mindenhonnan jönnek most nekünk meghívások.
0: Azt a figyelj ide, nem hiszitek el, egy kollégám online kaszinón majdnem 950 millát nyert.
2: Persze.
1: Ja, igen.
2: Látta.
0: Le is szerelt, tűzoltó volt Érden.
1: Persze.
0: Keresétek a
1: 950 milliót online kaszinóba, igen?
0: Hát azt írja.
2: Rákerestem, gyerekek.
1: Mennyi az annyi?
2: 120 forintot tett föl az emberünk. 120 forintot. 120?
1: Igen? Nem tudom, nincs ilyen tét, nem is értem.
2: Nem is érted a tétet, és 1,2 milliárddal szállt ki online kaszinó, tehát nem csinál, nagyon veszélyes, ne menjetek bele, ugye nem csinálunk neki reklámot. 1,2 milliárdot csinált úgy, hogy az utolsó pörgetésben 10 milliós szorzót húzott be. 10 milliós szorzót.
1: Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Tehát, hogy ez mi a 10 milliós szorzó? Tessék? Ez nem, de, én szerintem ez nincs.
2: Gyerekek, itt a... Ez a
3: 126-szorozva 36-a 4320 forint, csak ezeket kezded el pörgetni.
2: De igen.
1: És, oda, és akkor és tovább
3: pörgetni. És akkor mindig számra játszol, tehát akkor, feltételezzük.
2: Okay, de akkor 4600-at is szoroz meg.
1: Tehát a 4600-at megnyerte, az felrakta megint a 25-ösre, az megint 36-szoros lett neki, az felrakta a 12-esre.
3: 155 ezer.
1: Az megint 30.
3: A 155 ezeret szorozzuk megint 36-tal, igen.
2: De itt nem így működ, tehát hogy nem ez a klasszikus, mindig... amit te mondasz, ez valami másik játék, én tök hülye vagyok, én a simát se értem, hogy ott mit kell megtenni, mi a piros, mi a fekete, nem akarok belemenni, itt van a hivatalos

0: hír. Ezzel kapcsolatosan az utolsó szorzója, a világon mindenhol be lehet csatlakozni ebbe, és akkor a nyeremény alap is növekszik meg. Mit egy tök bonyolult számomra jó. A dolog?
1: Aha, tehát hogy ez minden idők legnagyobb ever online, de, vagy online kaszinó, de magyar. Ez
2: 120 forinta.
1: 120 forintból.
0: 120 forinta kezdett el játszani.
1: És nem fizette ki neki a szerencsét. Találtak egy okézagot, hogy nem fizetjük ki, mert...
2: Rendszerhiba.
1: Rendszerhiba történt, a rulettgépek megbolondultak. Azért nem tudjuk kifizetni. Igen. Hogy áll a pacák, aki itt most a 600 000 forinttal itt viaskodik?
2: Azt beszéltük, hogy ha van bármiféle előrelépés, akkor ő majd keres engem. Hát egyelőre még nem hívott.
1: Aha. Ugye beszéltünk valakivel, aki megtette a meccset, majd azt mondták, hogy téves volt a tét, hibáztak, de hogy nem adták vissza neki a pénzt, meg nem fizeti ki, amivel ő viszont megnyerte, mert megtette egy létező tétet, amit meg lehetett tenni. Beszéltünk vele, igen.
2: 600 000 forintot nyert
0: itt volna. Itt van, tessék, az én barátom nyerte az 1,2 milliárdot, teljesen valós, azóta kb. Csak nyaral.
2: De tényleg igaz.
1: 1,2 milliárdot.
0: Igen.
1: Van valaki, akinek a barátja azt megnyerte.
0: Itt van.
1: Soha nem nyert, beszéltünk még nyertessel.
0: Mert ővel se fogunk szerintem. De nyertes barátjával lehet, hogy tudunk beszélni.
1: Nyert, hát csak elmondja nekünk. Hát próbáljuk meg felhívni, csak nézzük meg.
2: Tehát, szerintem ez kamu.
1: De ő a 120, ő a 120.
0: Ő a 120 forintból az 1,2 milliárdot csinálta.
1: Azért az, ha ez igaz, és bekecselsz oda valahol a 120 forinttal, és csinálsz egy emberdét, az nem rossz, nem?
0: Ja. Tehát, mondjuk, hogy... Az előtte való csúcsnyeremény az 77 millió volt.
1: Aha.
0: Tehát ahhoz képest itt van egy jó nagy ugrás. Itt gondolom én, hogy itt minden összeállt. Tehát sok pénz volt bent az alapban. Nagy szorzó jött ki a csávónak, és egyszer az életbe hát behúzott egy jót. 1,2 millió.
1: Mi a játék? Tehát azt tudjuk, hogy ez rulett, vagy félkarú, vagy blackjack. Tehát mind csinálta meg ezt a lóvét?
0: Kérlek szépen, ez egy Dream Drop nevezetű játék, de rulett alapú.
1: Rulett alapú, aha.
2: Mi az a
0: úgy nemzetközi jackpotok közé tartozik, úgy működnek, hogy az összes kontinensen több száz országban játszanak, majd az összegyűlő nyeremény bárhol, bármelyik játékosnál leesett.
1: Aha!
0: A legnépszerűbb...
1: Menő, akkor bejött neki ez a Dream Drop, jött be neki. Aha. Azért az csilingel egy ideig, mire az lejön 100 forintosokból. Annyi, hogy 3 év.
0: Így, jász,
1: 3 év, és nézed, mire leesik az neked 100 forintosokból.
0: De ugye online a dolog, tehát hogy ez online játék volt.
1: Hát felvük a barátot, hát elmondja. Hát kíváncsiak vagyunk, egy barát csak mesélhet. Igaz, hogy azóta nem a barátja elköltözött, és nem tartják a kapcsolatot, és megszakadt a kapcsolat, de kíváncsi lennék.
2: Online pokerből is egészen jól meg lehet élni.
1: Aha. Én olyan sorsokat láttam, amikor én kaszinoztam jó régen, meg olyan embereket, hogy azért úgy elmegy a kedve tőle, és 100-ból egy, ha jól jön ki, és 100-ból 99 pedig mindig úgy jön haza, hogy nem baj, majd holnap. Oh. Tehát, hogy mi sokat jártunk még a Szentendrei forintos kaszinóba, zenetévé alatt azért egy
2: forintos kaszinó.
1: Forintos, asztalos, rendes, élő kaszinó volt ugye Szentendrén, aztán lebontották, meg elrohadt, meg elköltöztek onnan, de ott azért mi egy komolyabb készpénzösszegeket vertünk el. És nem tudtunk pozitívan kijönni.
2: Nagyon zorál, ilyen nagyon lecsúszott arcok voltak ott.
1: Nem is annyira, de hogy beszélgettél emberekkel, és mondta, hogy majd holnap, meg most neki egy hónapja sikerült, meg majd azóta ugyan elment, de majd most visszajött.
2: Tönkrement életet.
1: Tönkrement, igen. És akkor mi úgy hívtuk, hogy a második munkájunk, mert megyünk dolgozni. És akkor mentünk a kaszinóba. Mentünk a kaszinóba, játszottunk, aztán úgy, amikor már nagyon súlyos tett a mínusz, akkor egy idő után abba hagytuk. Pár hónapig tartott. Figyelj, fú, rákattansz egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon durván rákattansz. Nagyon jó érzés.
0: Hiszel benne végig, igen. Hogy te egyszer ki úgy fogsz kijönni, hogy
1: egyszer
0: vagyok.
1: Úgy jössz ki, és utána már csak futsz a pénzed után. Egy ideig hiszel, aztán már csak azért mész, hogy visszaszerez. Aztán már csak a visszaszerezni, akarod a visszaszerezni azt, amit majd visszaszerzel. De nem tudod visszaszerezni. Szóval, hogy nincs ez nagyon.
0: Nem akar elárulni részleteken. De mondta, én hogy ő ismerem. A barát?
1: Tahitót faluban lakik, ismerem.
0: Itt van, mondja és az Anna, tényleg? Hogy ő tényleg a barát, csak kapott nem a pénzből. A barát.
2: Nem, nem.
0: Ja, akkor ezért nem beszél.
1: Igen, nem mond, igen. Nem kapott felhatalmazást. Nem kapott. Ha hagyjatok már ezzel a
3: kamuval. Nem kapott felhatalmazást, hogy beszéljen a pénzről.
1: Pista, aki egyébként nem tudom, Lőrincsel lakik, az elmondja, hogy Imre Kecskemétről. Igen. Hogy nyerte meg? Hát soha nem derül ki, hogy ki.
3: Megváltozott a hangot. Az élete. Aki nyert, megváltozott az élete.
1: Hát egy milliárdtól megváltozott az élete.
3: Barátainak is vett minden, de hogy ő nem kapott felhatalmazást. Jó. Hát lehet, hogy benne van a pakliba. Mindegy.
1: Házakat vett egy milliárdból? Azért az jó szar környék. Már nem úgy értem, hanem, hogy ha házakat, akkor... Tehát a házakat veszel milliárdból.
0: Is könnyű, hát igen. Vett 5 darab 200 milliós házat, az egy nagyon szép.
1: De költött a barátaira, úgyhogy rendes. Igen. Meghívt
0: őket pacalozni valahol.
2: Aztán felszívódott.
1: Szala írja, én is ismerem, így néz hátra. És eljátszik. Azt a mindenség neki. Igen, ja, szóval ismeri a barátod. 1 milliárd? Attól függ, hogy mikor az 1 milliárd? 10 éve, 15 éve, vagy most?
2: Ugye, az sem minden. Most is jó pénz.
1: 2025-ös.
0: 5-ös, tehát tavaly.
2: 1 milliárd az bármikor jó pénz. 1
3: milliárd 200 millió, azért 200 milliót ne felejtsük el. 1 milliárd 200 millió.
1: 1 milliárd 200 millió. Az az apró. Az a fagyira való. Igen. Az az apró. Aha. Hát igen.
2: És figyeljetek, ha mi elmegyünk, és én feldobom az összes pénzt egy számra, és megnyerem, mondjuk,
0: hogy jó. Oké, mennyit nyersz? Nem dobsz föl.
1: Nem, te nem nyersz. Nem. Tehát földobod, igen, nem. De mondjuk igen, tessék.
2: Egyébként meggyőződésem, hogy aki az életben szerencsés, én.
1: Igen? Az láttam a Bariról készült hoteles képeket. Ha ezt hívott szerencsének, akkor... Igen. Jó, hívhatjuk ezt szerencsének a tűzfalat.
2: Az a szerencsejátékban nem szerencsés, de hogyha mondjuk elmegyünk egy ilyen estére, és én feldobok egy számra egy pénzt, és mondjuk megnyerem a 20 milliót, akkor azt nekünk kifizetik?
3: Hát persze.
1: Ki? Szerintem ki? Pláne hát nekünk. Persze. Igen, tehát azért abból lenne ügy, ha nem fizetnék ki.
3: Ott álljunk!
1: Persze, de miért ne fizetnék?
0: Nagyon
1: ha megnyered,
0: kérlek, hogy ne adjátok Julinak a vouchert, jó?
2: Nálam van az
3: a... Hamar lepörök, ha számra játszol.
0: Igen, meg van világosodva, az egészet így egy számra föl.
3: Mondjuk az bátor dolog, azért ott a nagy a szorzó, ott a nagy a szorzó.
1: Ha 20 milliót nyersz, azt még tovább viszed, vagy azt elhoznád?
2: Elhoznám.
1: Elhoznád?
2: Persze.
1: Igen?
2: Hát nekem egyszer lenne ilyen szerencsém, soha az életben többet.
1: 20 em.
2: Aha, miért, nyernél 20 emmet, akkor azt mondanád, hogy állj, de csináljuk.
1: Nem tudom, hogy mi rulettem, mondjuk, hogy fölraknám el 20 milliót. Nem, valószínűleg a 20 milliót ezt elhozott, nem? Hát persze. Az már az egy olyan nyeremény, hogy azt mondja, köszi gyerekek, beszálltam egy 100-asra, 20 milliót nyertem, meg vagyok, elhozom a 20 millió forintot.
2: Biztos, hogy nem mennék.
1: De ne tarts ettől, nem lesz ilyen. De nem neked, nekünk
2: annyira,
1: se. Tehát, hogy...
2: Annyira nagyon fogtok csodálkozni.
1: Gyerekek, a kaszinó egy ugyanolyan biznisz, mint bármi más. Tehát az nem arra van, hogy te ott jól
2: hát
1: jár.
2: Jó jár, persze.
1: Jó jár. Aki egy-két ember, aki jól jár, az beheteti a másik 1 milliót, aki nem. Szóval, hogy Vegas erre épül. Nem? Meg a szerencsejátéket, akik... azért ez úgy van kitalálva. Ez ráadásul nyilvánvalóan csalnak. Tehát...
3: Ne, hát figyelj, nem, ez olyan
1: nyilvánvalóan csalázol.
3: Nem kell csalni. Ezek olyan szisztémák, nincsen rá szükség szerintem. Nincs rá szükség. Milyen agyak, akik ezeket kitalálják? Gondold
1: el. De tudod képzelni, oké, hogy mondjuk nem is ide, mondjuk Vegasban nem tudnak belenyúlni a ruletbe. Hogy az nincs azon egy mágnes, hogy nincs valami, és persze ezek ilyen legendák, nem mondnak. És nem is arra gondolok, hogy a krupé akarja kipörgeti 6-szor a 34-est, vagy a 36-ost egymás után, mert nem gondolom. De hogy a kártyajátékban, vagy a kockában ők nem tudnak belenyúlni, szerinted minden csak a véletlenre van bízva. De a véletlen meg olyan szinten mellettük van, ez hogy matematika. Sokkal kevesebb. Tehát a matematika szól mellettük.
3: Igen,
1: ugye
3: igen,
1: jól van kitalálva a rendszer.
3: Nagyon jól van kitalálva, meg hát figyelj, ott azért figyelik ám kamerán a dolgokat, ugye azért elég rendesen.
1: Na de ugye, hogy a kaszinó nem tud csalni. Tehát, hogy hát nem, mi tudunk csalni, mert bementünk 100-szor kifosztani kaszinót, hogy csaljunk a világon már, ugye? Hát ebből filmek, irodalom, de hogy a kaszinó csal-e a másik oldalon?
3: Hát az ilyen lebújok, azok igen. Szerintem a nagy kaszinók, azok nem.
1: Azok nem? Úgyis van nyeressége.
0: Persze, mert a matek milliárd. Mellette áll, mi a francnak kockáztatna bármit.
3: Pontosan.
0: Hogy ott egy krupié lebukik, érted, és akkor neki így remegy. Hát soha többet senki be nem teszi
3: a
0: lábát.
3: Így van. Hát a renomé, szóval nem. Szerintem a nagyok nem. Az ilyen kis lebújok, amilyen hát, alvilági sztorikot, igen.
2: Amióta láttam az Oceans sorozatot. Én igen. Bármit kérdezek velük.
1: Ha kaszinóban nyerni lehetne, akkor Las Vegas úgy néz neki, mint kondoros.
0: De jó hasonlat.
1: Ez egyébként, ez tényleg így van.
3: Ez benne a vonzó, tudod, az emberek ugye hisznek benne, és mert valóban lehet nyerni, csak hát kicsi rá az esély.
1: Igen. Móron volt egy faszi, akit kitiltottak a kaszinóból, mert kiszámolta a rulettet, hogy milyen számot fog dobni. Hogy tudsz valamit kiszámolni, ami elvileg a véletlenszerűség alapján történik?
3: Pokert lehet számolni, ugye, meg blackjacknél lehet számolgatni, kivezetnek. Tehát komoly kaszinóban, ha látják azt az arcon, nagyon profinak kell lenni, hogy fejbe úgy. Szóval mondjuk egy olyan ember, aki brutál matematikai képességgel rendelkezik, ugye
1: erről tud valamit,
3: az tud fejbe, hogy mi ment ki, és csak ahhoz képest.
2: Tessék, itt van, én 80 000-et csináltam 6 nap alatt, 80 000 forintból csináltam 6 nap alatt 970 000-et, és azt ki is utaltattam. Tehát valószínűleg ezt a 120 forintból csinált 1,5 milliárdot, azt is mondjuk hónapok alatt görgette össze, nem?
0: Nem.
1: Leült, az egy este. És leült, és megcsinálta, igen. A legnagyobb, amit láttam, kaszinóban dolgoztam, 150 000-ből 36 millió rulettem.
2: És mekkora volt a legnagyobb veszteség?
3: Az lehet.
0: Az annál több, igen.
1: Az annál több, igen. Egy barátom az egyik kaszinó jackpotját nyerte meg, eddig nem hittem benne, de tényleg létezik, kifizették.
3: Jackpot.
1: Aha. Hát ez az. Krupié voltam, sokat tudnék mesélni. Hát akkor mesélj.
0: Akkor rájtad.
1: Na mindjárt itt van Krisztián, megkérdezzük. Hello Krisztián, jó reggel, ciao.
4: Hello.
1: Hello Krisztián, ciao, jó reggelt. Itt vagyunk.
4: Sziasztok.
1: Hello. De krupiéként dolgoztál, ez rendes élő kaszinó, nem gépi kaszinó? Tehát...
4: Nem, élő kaszinó volt, és volt egy kollégám, aki mesélte, hogy fiatal Sebestyén Balázsi szeretett játszani.
0: De elárult az előbb.
1: Nem mondok kamu történeteket, amik nem igazak. Így van, én Szentendrére jártam, ő ott volt?
4: Igen, Szentendrére, igen.
0: Jó, és az igaz, hogy a pókerasztalról árva húgyoztak le a haverjaival?
4: Ilyet nem hallottam.
1: Igen, ezt nem emlékszem, hogy mindig nagyon szóró jöttem ki a kaszinóból, de másnap mindig visszamentem.
4: Az újabb nyereség. Azt mondta, egyszerű játékot játszottál, csak kolonokat, vagy piros-feketéztél.
1: Borzasztóan primitíven benyomtuk, persze, ruletteztünk leginkább, igen. Figyelj, és na, akkor oké, tehát mi van a kaszinó oldaláról? Tehát, hogy van-e bármilyen buherálás, macera,
4: megbütkölés? Élő játékban én nem gondolnám, de gépi ruletnél sokszor ott látszódik egyébként, hogy a levegő megfújja a golyót, ha éppen jó helyre esne.
1: Aha, tehát a gépi rulett érzékeli a téteket, tudja, hogy ugye nyilván a szoftver szerint, hogy mit hova raktam, és azonnal számol, hogy milyen jó szám, ami jó a kaszinónak, és megfújja a levegőt.
4: Igen.
1: Megfújja a levegőt.
4: Igen, még annól, amikor fiatalon jártunk, volt olyan, hogy például a barátom megrakta 1-36-ig az összes számot mondjuk 1000 forinttal, én meg megraktam 1000 forinttal a nullát, és nyilván a nulla jött be, és én nyertem, a barátom pedig veszett.
1: Aha. Figyelj, és te egyébként krupiéként tudnál csalni? Tehát lenne rá lehetőséged, ha mondjuk a kaszinó engedi?
4: Én erről nagyon sokat néztem videókat egyébként, hogy ez létezik-e, hogy ki tud szériát pörgetni, krupié vagy számot. De én ebben nem hiszek egyébként, mert a rulettkeréken ugye vannak ilyen, ami ledobja a golyót, és az ugye mindegyik máshogy áll, és a golyó erősségtől a rulettkereket is ugye mindig egyszer egyik irányba forgat, az egyszer a másik irányba, én abban nem hiszek, aha, hogy számot a szériát.
1: És mágnes alulról, tehát hogyha nem is a krupié keze, de valamilyen technikai segítség?
4: Tehát azt nem gondolnám.
2: Sosem néztél az asztal alá.
1: Nem néztél az asztal alá, és valami nagyon sugárzó.
4: Nem néztem az asztal alá, de egyébként ezt volt egy bizottság, aki ezt ellenőrizte időközönként az asztalokat.
1: Ja, meg, hát aki jött a bizottság, az nagyon
4: megjutott. Volt olyan, hogyha a krupié mondjuk rossz golyót adott, és kilőtte a golyót, akkor utána egy be kellett rakni egy gépbe a golyót, hogy esetleg nincs-e buherálva a golyó, vagy ilyesmi.
1: Ja, mert neked ott van lehetőséged golyót cserélni. Aha. Te magyar kaszinóban dolgoztál, vagy külföldön?
4: Magyar kaszinóban, de most voltam Nászaton, és Vegasban voltunk éppen.
1: Azt a mindenségét neki. Kérdezik, hogy amikor megfújja a golyót, akkor nem feltűnő a kompresszor beregése?
2: Egy lombfúval.
1: Igen, egy lombfúval, hogy így képz az asztal alatt, és megfújja a golyót, az nem feltűnő?
4: Hát de, és az a legdurvább egyébként, hogy a nagyfüggők mindig mondják, hogy csalás, de ugyanúgy visszajárnak.
1: Visszajárnak, mi? Sok életet láttál elúszni, meg sok pénzt a szemed előtt?
4: Sokat.
2: Mi volt a legnagyobb
4: nyeremény? Legnagyobb
2: nyeremény, még a legnagyobb veszteség?
4: A legnagyobb nyereménye, láttam, hogy 20 euróból mondjuk több ezer eurót tudtak csinálni, de a legnagyobb veszteség meg volt egy kínai úriember, aki egy hónap alatt 600 000 eurót csinált, és utána azt mind visszabukta, és utána még sokat visszatett.
1: Ahogy az Orsőzi levőben, sajnos elroblott a repülője, ezért még egy éjszakát Vegasban kell tölteni, ezért visszament, és megint játszani kezdett. Hát ez a repülő, ez nem működött, nem tudott felszállni Feri egyről, azért aznap este megint a kaszinóba volt. Miért hagytad abba? Miért nem csinálod már?
4: Nem bírtam az éjszakázást.
1: Aha, és te Szentendrén is voltál krupi egyébként?
4: Nem, csak volt egy szentendrei kollégám, aki hát eléggé kicsit megsfagyozott ember volt, és ő mindig mesélte, hogy még járt az a Sebestyén Balázs is.
1: Igen.
0: Ez volt az egyetlen jó az életében.
1: Ez volt az egyetlen jó, én elvette a pénzemet, pörgetett egy piros 14-es, aztán elmentünk haza.
4: Egyébként... A fiatal Sebestyén Balázs, aki pár ezer forinttal fekete-fehérezett. Vagy
1: fekete-fehérezett. Óriási szisztémákkal mentünk. Óriási kitaláltuk, hogy fosztjuk ki a Szentendrei kaszinót, mindig ott adtunk.
0: A duplázást azt alkalmaztátok?
1: Persze, alapszisztémánkot. Megvártunk 10 pirosat, elkezdtünk rakni a feketére. Csak aztán 26 feketét. 26 piros jött egymás után, úgyhogy nyilván lesz.
4: Itt Általában az asztal maximum, hogy aki ezt a progresszív játékot játsza, ez egy idő után ugye nem tudja megduplázni azt a tétet.
1: Igen.
4: Amivel nyerni fog.
1: És hát csak a beszállót nyered meg, tehát igazából nem egy nagy biznisz. Krisztián, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magadra, köszi, hogy csörögtél. Ciao.
4: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió egy konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100,
7: www.opel.tormasi.hu.
8: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
9: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
11: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Korbos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a rádió egy gong. Egy családiház teraszán egy férfi óvatosan kivette a gitárját a tokból. Megpengette a húrokat. A meleg, akusztikus hang végighullámzott a kerten. A konyha ablakból megkiszólt a felesége. Ha eljátszod a kedvenc dalunkat, ma én sütöm a palacsintát. A két gyerek a fűben megállt egy pillanatra, és elmosolyodva elkezdték ütni a ritmust a lábukkal. Egy gyors vágás, nagy közeli a rezgő húrokra és a napsütéses mosolyokra. Ilyen egy igazi vasárnap délelőtt. Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. 7 perccel járunk 10 óra után. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A mikrofonnál 17 óráig Kormos Zsolt. Szeptember 20-a van a Friderikák névnapja. A Friderika germán eredetű név, és azt jelenti békés uralkodó vagy békefejedelem. Ennek okán tehát békés, szép napot kívánunk a Friderikáknak, és boldog névnapot. Születésnaposaink között köszöntjük a mai napon a 91 éves olasz filmlegendát, Sophia Lorent, mellette pedig a ma ünnepelt hazai és nemzetközi születésnaposokat is. Szóljanak nekik egész nap a kedvenc dalaik. Ma van a takarítási világnap, a biztosítási világnap, az Európai Kultúra napja, valamint a gyermekek világnapja is. Úgyhogy a mai nap tökéletes lesz ahhoz, hogy a gyerekekkel együtt, egy jó zene mellett tegyünk egy kis rendet magunk körül. Nem sokára jönnek a netpercek az AI chipek áráról és az infrastruktúráról. A folytatásban pedig már is indul nagy kedvencünk, Panic at the Disco, igazi mai slágere, a High Hopes.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: 4:11 után 1 perccel, ezek már a Rádió 1 Gong net percei. Ilyenkor vasárnap délelőtt, amikor egy digitális alkalmazás azonnal válaszol a kérdéseinkre, kevesen gondolnak bele, hogy a háttérben milyen komoly ipari és energetikai gépezet dolgozik. Az AI-ról sokszor alkalmazásként beszélünk, pedig a háttérben egyre komolyabb ipari verseny zajlik. Az OpenAI friss írása szerint a számítási stratégia ma adatközpontokból, csipekből, modellekből, szoftverből és energiahatékonyságból áll össze. Külön kiemelik az első saját következtetési csippet, a Jalapeño-t, amelyet a válaszadás költségének és fogyasztásának javítására terveztek. Ez a felhasználónak azért számít, mert az AI nem ingyenes varázslat. Minden válasz mögött áram, hűtés, hálózat, hardware és mérnöki munka van. Ha a rendszerek hatékonyabbak, az hosszabb távon gyorsabb szolgáltatást, stabilabb elérést és alacsonyabb költséget hozhat. A nagy cégek ezért nem csak modellt fejlesztenek, hanem beszállítói hálót és saját hardvert is építenek. Ez versenyelőny, de felelősség is. Hol épül az adatközpont, miből jön az energia, mennyire biztonságos a működés. Kisvállalkozásként ebből annyi látszik, hogy az AI szolgáltatások ára és megbízhatósága nem csak szoftveres kérdés. Amikor előfizetést választunk, figyeljük a korlátokat, sebességet, adatkezelést és exportálhatóságot is. A háttéripar végül a hétköznapi számlán jelenik meg. Ezért érdemes a látványos modellbejelentések mellett az infrastruktúráról szóló híreket is komolyan venni. A jobb chip nem csak gyorsabb válasz, hanem kisebb költség, kevesebb várakozás és tartósabb szolgáltatás lehet. De mindig kérdés marad, ki fizeti az áramot és ki felügyeli az adatot.
2: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Ezek voltak a Netpercek, mindannyiunk számára világos tehát, hogy a technológiai háttér határozza meg a digitális jövőnket. Nem sokára jön az időjárás, a folytatásban pedig Sam Feld és Rosalind igazi mai slágere indul, a Heart Like Mine.

Itt a Rádió 1 gong. 10:30 előtt 2 perccel pillantsunk rá az előttünk álló napok légköri változásaira. A mai napon eleinte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők szűrhetik helyenként a napfényt. Délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, de csapadék napközben nem várható. A 12 fokos friss reggel után délután igazi nyárias 29 fok körüli csúcsértékre van kilátás. Helyenként a hőmérséklet azonban akár a 30 fokot is elérheti. Hétfőre virradóan egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben felszakadozik a felhőzet, futózáporok már csak északkeleten fordulhatnak elő. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban 17 fok várható, délután pedig 22 fok körüli csúcsértékre készülhetünk. Kedden szeles marad az idő, élénk erős lesz az északi szél, napos, gomoly felhős idő várható, elszórt záporokkal. Kora reggelre 10 fok köré hűl le a levegő, délután pedig mindössze 19 fok körül alakul a hőmérséklet. Élvezzük tehát a meleget és a napfényt, amíg csak lehet. A folytatásban nem sokára megérkeznek a sporthírek, és már megyünk is tovább Sausszal, ez a

0: I want.
1: Miért a rádió egyet hallgatják?
2: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
3: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Sziasztok!

4 perc múlva 3:11. Megérkeztek a legfrissebb sporthírek. Kecskeméti győzelemmel és második hellyel zárult a rangadó a másodosztályban. Az NB1-ben a Vasas elképesztő debreceni feltámadással hozta el a 3 pontot. Rafinha mesterhármasa katalán diadalt ért Sevillában. Jönnek a részletek. A Kecskemét Beke Péter találatával 1-0-ra legyőzte a Szegedet a labdarúgó NB2 8. fordulójában. A KTIE ezzel a nagyszerű sikerrel fellépett a második helyre a tabellán. További végeredmények a másodosztályból. Nagy Kanizsa, Videóton 1-0, Diós Győr, Gyirmót 2-0 és Mezőkövesd, Kazinc Barcika 4-1. 10 perc után már 2 gólos hátrányban volt, mégis nyerni tudott Debrecenben a Vasas a labdarúgó NB1 8. fordulójában. Az angyalföldiek a rendes játékidőben kiegyenlítettek, majd a közel 10 perces hosszabbításban kétszer is betaláltak, és 4-2-es győzelmükkel elvitték a 3 pontot a nagyerdei stadionból. A tegnapi játéknap másik mérkőzésén a Paks Lenzsér Bence góljával 1-0-ra győzött Kisvárdán. Hiába kapott korán gólt, magabiztosan győzött a Sevilla otthonában, a Barcelona a spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A katalánok Rafinha mesterhármasával diadalmaskodtak 3-1-re. A hibátlan csapatok rangadóján döntetlen született az olasz élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A címvédő Inter 2 gólos hátrányból mentett pontot és játszott 2-2-es döntetlent az AS Róma vendégeként. Harmadik mérkőzését is megnyerte a női kézilabda bajnokok ligájában a Ferencváros. A zöld-fehérek Norvégiában, a Szolá otthonában diadalmaskodtak 35 percnyi kemény csata után 28-25-re. Gratulálunk a KTIE-nek a dobogós második helyhez, a sporthírek után pedig rövidesen megnézzük, mi a helyzet az utakon. Addig is forog néhány igazi mai sláger, indul Gail felvétele az ABCD EFU.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 8 perccel 11 óra előtt a Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációit halljátok. Kecskeméten az 5-ös főúton, az Irinyi utca és a Nyíri út közötti szakaszon az autómentes naphoz kapcsolódóan kerékpáros felvonulást rendeznek. 12 és 16 óra 50 között a forgalmat időszakosan maximum 10 percre megállíthatják. Az 5-ös főúton Kiskunfélegyházától a pusztaszeri elágazásig a 111-es és a 132-es kilométer között az áthaladó kerékpárosok miatt időszakosan lassulhat a forgalom. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében meghosszabbították a terelést, a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Röszke irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket, a felújítási munkák ideje alatt pedig a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható és csomóponti zárással sem kell számolni. Látok, hogy az autópályák sávelhúzásainál használt sárga ideiglenes burkolati jelek ragasztóanyaga polimer alapú, ami a nagy melegben még jobban rátapad az aszfaltra, emiatt pedig a nagy sebességű kamionforgalom sem képes elmozdítani. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánunk, Ed Sheerannel robogunk tovább. Indul az

0: Rádió egy gong. Ne feledjétek, a következő órában is csak igazi mai sláger megy. Egy rövidke kereskedelmi kitérő, és a legfrissebb hírek után kinyitjuk a jövő heti kulturális és családi programkatalógust. A Kecskeméti Arts Sakra Fesztivál koncertjeitől a Könyvtári Társasjátékklubig. A következő órát egy olyan dal indítja, amihez Bibi Rexa és Faceless úgy álltak össze, mintha azt mondták volna, csináljunk valamit, amitől mindenki azt hiszi, hogy a mai napja jobb lesz. A New Religion olyan erővel indul be, hogyha még félálomban vagy, most garantáltan felébredsz. Ez az a dal, aminek simán elhiszed, hogy tényleg lehet új vallást alapítani. A basszusét, a jó kedvét, meg azt, hogy ma minden működni fog.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
5: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
6: A Kecskeméti Oázis kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
7: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás cortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálóid. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatósági állításoknál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Gyermekkacagástól lesz hangos a Városháza előtti tér szeptember 26-án délelőtt. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, Karjaink van a jövő programhoz. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány már 9. alkalommal szervezi meg a programot, melynek keretében országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. Minden szülőt, nagyszülőt várnak gyerekekkel, unokákkal Kecskeméten is. A gyülekező a Kecskemét Táncegyüttes flashmobjában indul majd. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a város honlapján. Tartanak a vasúti munkák Kiskunfélegyháza és Gátér között. December közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, olvasható a MÁV csoport honlapján. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás, a jövő év elejétől várhatóan ismét a pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvívőjét kérdeztük.
9: Ezért a vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
8: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomolyfelhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gong.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Sok érdekes dolog van, jó zenék.
2: Csapat is nagyon jó.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1 Gong.

a rádió egy gong. Vasárnap délelőtt valahol egy nappaliban a rádió bekapcsolva, a család apraja nagyja meg ott ül a szőnyegen a szétrakott társasjáték körül. Az édesapa felnéz, kortyol a gőzölgő kávéból és megszólal. Gyerekek, a mai napon nem sietünk sehová. Eltesszük a telefonokat és kikapcsoljuk a rohanást. A felesége elmosolyodott, feljebb tekerte a hangerőt, a napsütés meg aranycsíkot rajzolt a parkettára. 9 perccel járunk 11 óra után. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és a rádió egy gong.hu oldalon velünk tartókat is. Kormos Zsolt vagyok, néhány perc múlva hozzuk a régió legfrissebb jövő heti programkatalógusát.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 4:12 múlt 3 perccel. Vessünk egy pillantást a jövő hét program térképére. Kecskemét idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Ma van a Mobilitási Hét kiemelt központi családi rendezvénynapja. A Kossuth téren mintegy 15 programponttal, családi és gyermekprogramokkal, kerékpáros aktivitásokkal, környezetvédelmi installációkkal, interaktív bemutatókkal, civil és szakmai kitelepülőkkel várják a látogatókat. A nap egyik kiemelt esemény a 16 órakor a Kossuth térről induló demonstratív kerékpáros felvonulás lesz. Szeptemberben folytatódik a Gyógyító Hangok koncertsorozat, amely ezúttal is különleges zenei élménnyel várja az érdeklődőket a Kecskeméti Kórházban. Csík János, Kossuth díjas zenész és meghívott vendégei gondoskodnak a hangulatról. Közreműködik Vadas László, valamint Nagy Dénes és zenekara Gödény Anikó és Godó László. Az esemény szerdán délután 14:30 kezdődik a Bács-Kiskun vármegyei Oktatókórház a épületének aulájában. Idén is csatlakozik Kecskemét városa a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány ezúttal már a 9. alkalommal megszervezett Gyereket a magasba, karjainkban a jövő elnevezésű országos rendezvényhez. A helyi szervezők minden családot, nagyszülőt és szülőt szeretettel várnak unokáikkal és gyermekeikkel Kecskeméten a Városháza elé szeptember 26-án, jövő héten, szombat délelőtt. Garantált a feltöltődés a jövő héten is, csak győzzetek választani. A programokhoz kellemes és hasznos időtöltést kívánunk. Nem sokára jön a frissült időjárás az aktuális pollen helyzettel, és indul Taylor Swift igazi mai slágere, az Oplight.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogtak meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Fél tizenkettő van, ismételjük át az előttünk álló napok időjárási kilátásait, és vessünk egy pillantást a pollen helyzetre. A hőmérők Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon egyelőre 26 fokot mutatnak. Továbbra is napos, meleg időre számíthatunk. A maximum hőmérséklet elérheti a 22.

Ennek oka, hogy a parlagfű virágpora a 29 fokos melegben a felszálló meleg légáramlatok miatt késő délután lebeg a legmagasabban, így a talaj közelében a kora esti órákban a legtisztább a levegő. Úgyhogy az esti séta már tökéletes lehet. Rövidesen jönnek az útinformációk, és már itt van Tóth Abigail és Sugar.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 4 perc múlva 3:42. Egy kis segítség következik a vasárnap délelőtt úton lévő sofőröknek. Kecskeméten az 5-ös főúton az Irinyi utca és a Nyíri út közötti szakaszon az autómentes naphoz kapcsolódóan kerékpáros felvonulást rendeznek. 12 és 16 óra 50 között a forgalmat időszakosan maximum 10 percre meg is állíthatják. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között terelés kíséri a forgalmat. Az 52-es főúton a kecskeméti csomópontnál és Solt felé útépítők dolgoznak. Az 53-ason Kiskunhalasnál jelzőőrök irányítják a forgalmat. És végül szabadszállást csak Kisizsák felől érhetitek el. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata. Team Kamráddal megyünk tovább. Forog a Be Mine!

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szeretem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felnyomtok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Továbbra is a Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Rövidesen mindenhol zúgni kezdenek a harangok, ezzel pedig elérkezünk a vasárnapi Daily Mixhez. A következő órában hozunk egy pletykát a világ legkülönlegesebb zenei gyűjteményéről. És az óra elején rögtön kapunk egy kis napfényes löketet, egy kis na jó, ez már tényleg hétvége érzéssel. Érkezik ugyanis Shakira, és a Dajdájjal olyan energiától, hogyha eddig csak félgőzzel mentél, most garantáltan felpöröksz. Ez az a dal, amitől még a napszemüveg is magától felcsúszik a fejed tetejére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 21-től 23-áig 125 g Camembert sajt 20% kedvezménnyel csak 329, a frissen sütött kakaós mogyorókrémes töltött croissant 40% kedvezménnyel csak 145 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festékbolt.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki Autóbontó.
7: Vadász, ijász, túra felszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
8: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
10: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten. A függőségekre koncentrál a Média Unió új kampánya. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek. Olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20 alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató szerepel a nyertes pályázók között. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten, a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal rendezik meg a programot. A sport, az egészség és a segítségnyújtás találkozik az eseményen. A résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert. A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek. Szűrővizsgálatok, arcfestés, légvár, kézműves foglalkozás is várja a családokat. A részletek elérhetők a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyő függőség a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta nádiunknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
12: A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
11: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomolyfelhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió 1!
3: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

Itt a rádió egy gong, egy rövidke körkép a kecskeméti, nagykőrösi és csongrádi teraszokról. A kerti asztalon gőzölög a vasárnapi húsleves. A háttérben lágyan szól a rádióból egy igazi mai sláger. Az édesapa meg elmosolyodva megáll a merőkanállal a kezében, és megkérdezi: tudjátok, mi a jó a vasárnapi ebédben? Az, hogy a jó ételhez pontosan ugyanúgy jó zene kell, mint a jó élethez a jó kedv. Az édesanya rákacsint, a gyerekek meg egyszerre kezdik el dúdolni a refrént. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! 8 perccel 12 óra után berobban a vasárnapi Daily Mix. Néhány perc múlva kinyitjuk a pletykarovatot a világ legbizarabb zenei gyűjtőivel. A folytatásban pedig már is itt van Rihanna és a Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Itt a rádió egy gong daily mixe, fél egy lesz 8 perc múlva. Vasárnap ebédidőben, amikor az otthonokban szól a jó zene, elhoztuk nektek a zenei világ legelképesztőbb, igaz történetét az emberekről, akik vagyonokat áldoznak egyetlen ritka dallamért. Képzeljétek el a brazíliai Zero Freitas-t, akit a világ sajtója csak úgy emleget, mint a világ legnagyobb lemezgyűjtőjét. Ennek az embernek több mint 6 millió darab bakelit lemeze van egy hatalmas raktárban. Külön csapatot bérel, akik éjjel-nappal katalógusba rendezik a lemezeit, és ha meghallja, hogy a világ bármelyik pontján eladó egy ritka gyűjtemény, azonnal felvásárolja. A legdrágább lemez a világon egyébként a Wu-Tang Clan egyetlen példányban megjelent albuma volt, amit 2 millió dollárért, azaz csaknem 700 millió forintért adtak el. A gyűjtő azt mondta, nem a műanyagot gyűjtöm, hanem a hangulatot, amit a tű érintése szül. A Daily Mix hangulatát Martin Garrix fokozza, következik a Butterfly.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
3: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

A Rádió egy Gong Daily Mixében fél egy után 3 perccel nézzük meg újra a 3 napos időjárási kilátásokat az orvos meteorológiai helyzettel. Ma 29 fokos, nyárias melegre számíthatunk a folytatásban is. Hétfőn viszont egy hideg front hoz 22 fokot és megerősödő szelet. Kedden ismét szeles, 19 fokos, friss idő várható. Ma ugyan közvetlen időjárási front nem lesz felettünk, de a melegedő időjárás hatására felerősödhetnek a melegfronti jellegű tünetek az érzékenyek körében. A szakemberek tanácsa, igyatok sok szénsavmentes vizet, az ebéd utáni kávé mellé pedig szánjatok 20 percet a pihenésre, mert a szervezetünk már készül a hétfői hidegfronti váltásra. Nem sokára jönnek az útinformációk, és már pörög is Ray Dalton igazi mai slágere, a Blood Running.

Itt a Rádió Egong, a Daily Mix útinformációi következnek. Csongrád Csanád és Bács Kiskun érintésével rendezik a Kunkarika kerékpáros teljesítménytúrát, ami miatt több úton is korlátozásra kell számítani. Az 5-ös főúton Kiskunféregyházától a pusztaszeri elágazásig a 111-es és a 132-es kilométer között az áthaladó kerékpárosok miatt időszakosan lassulhat a forgalom. A Kiskun-Majsa, Kistelek, Ópusztaszer összekötő úton a 12-es kilométertől haladnak a 25-ös kilométerig. Ezen a szakaszon szintén útszűkületre kell számítani. A rendezvény

rendezvényhez kapcsolódó korlátozások a nap folyamán egyes szakaszokon egészen 19 óráig lesznek érvényben. Kecskeméten az 5-ös főúton az Irinyi utca és a Nyíri út közötti szakaszon az autómentes naphoz kapcsolódóan kerékpáros felvonulást rendeznek. 16 óra 50-ig a forgalmat időszakosan 10 percre megállíthatják. Érdekesség, hogy a félpályás tereléseknél használt jelzőlámpák radaros érzékelői a járművek fényfelületének reflexióját mérik, és ha megszűnik a sor, automatikusan átváltanak másik irányra. Ezek után folytathatjuk a száguldást a Daily Mix igazi mai slágereivel. Következik Train és a Drive-by.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a sok jó zene miatt igazából.
0: Igazi mai slágerek.
2: Változatosan.
0: Rádió Egy Gong.

A Rádió egy gongon rövid reklám és a hírek után pörög tovább a Daily Mix. Az óra elején egy meghökkentő bakelit gyűjtő történetét ismertük meg, amivel kapcsolatban Ferenc a következőt írta. Nálam is pörög a bakelit a nappaliban, a teraszon ebédel a család, zseniális a hangulat. Mária Csongrádról a következő SMS-t küldte. A húsleves kész, a gyerekek dúdolnak, köszönjük a jó zenéket, köszönjük az üzeneteket, rövidesen elhozzuk a családi lassítás három legfontosabb lépését. És a következő órát Alex Kenji igazi mai slágerével indítjuk. Jön a Bambolé!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
5: A Kecskeméti Oázis Kertészet tisztelettel és 30% kedvezménnyel köszönti nyugdíjas vásárlóit. Ezen a hétvégén minden nyugdíjas vásárlónknak bármely nem akciós élő növényárából 30% kedvezményt adunk. Oázis Kertészet, Kecskemét, a Nagy Tesco körforgalomnál.
6: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Ismét fogadja a látogatókat a kecskeméti fürdő, indul a millió lépés őszi kihívása. Szerszámokat, motorolajat, autót is vitt a tolvaj. Demeter Dia vagyok. Véget ért a tervezett karbantartás a kecskeméti fürdőben. A létesítmény szombaton ismét megnyitott a kapuit a látogatók előtt. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek elvégezték a medencék és azok környezetének fertőtlenítését és tisztítását. Megtörtént a vízgépészeti és a légtechnikai rendszerek karbantartása is. Az akvagyógyászat területén a tisztítás mellett festettek is, kikerültek új dekorációk és új vizes blokkot alakítottak ki. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul, a motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiunknak Grózni Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
8: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgással egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
7: Több lopás is történt az elmúlt hetekben Kecskeméten. Kiderült, hogy minden esetnél azonos az elkövető. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint az első incidens még augusztus végén történt. Egy ipari területen álló műhelyből hegesztő szerszámokat, hosszabbítókat és szerszámgépeket vitt el a tolvaj több mint 1 millió forint értékben. Egy másik helyről kávéfőzőt, mobiltelefont, egy benzinkútról pedig 3 kanna motorolajat vitt el. Egy személygépkocsit is ellopott, egy másik telephelyről 2 laptopot, kézi szerszámokat és szerszámgépeket, valamint kábeleket vitt el. A rendőrök a bizonyítékok, köztük kamerafelvételek segítségével azonosították az elkövetőt. A 35 éves férfit őrizetbe vették, vizsgálják, hogy voltak-e társai. Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
9: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a Rádió 1 Gong. Egy idős bácsi üldögélt a kerti padon vasárnap, kora délután. Az unokája meg ott ülve mellette próbálta megpengetni a műanyag játékgitárt. Az öreg elmosolyodott, óvatosan odatette a kisfiú ujját a bunthoz, és azt mondta. Látod, fiam, nem kell kapkodni. Ha túl gyorsan pengeted, elpattan a húr. A vasárnap délután pont ilyen. Ha lassan élvezed minden pillanatát, gyönyörűen szól. 9 perccel múlt 1 óra. Ez a mai Daily Mix utolsó felvonása. Szeretettel köszöntelek benneteket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, a környező településeken és az online velünk tartókat. Ebben az órában is Kormos Zsolt pörgeti a lemezeket. Néhány perc múlva hozzuk a szokásos életmód praktika rovatunkat a családi lassításról és a vasárnap délutáni harmóniáról. És a folytatásban indul Loi igazi mai slágere, a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Itt a Rádió egy gong, vasárnap kora délután, amikor a 29 fokos melegben a családok a kertben vagy a kanapén pihennek. A pszichológusok szerint elérkeztünk a hét legértékesebb mentális idősávjához. Hogy mit jelent ez? Már is megtudjátok. Ezt hívják vasárnapi lassításnak. A kutatások szerint azok a családok, akik vasárnap délután félreteszik a digitális eszközöket, hogy helyette közös sétát tegyenek, társas játékozzanak, vagy csak zenét hallgassanak, 40%-kal kevesebb stresszel indítják a hétfői munkahetet. A titok nyitja pedig a következő. A vasárnap délután nem a felkészülésről, hanem az együtt töltött minőségi időről kell, hogy szóljon. Ha az imént elhangzottakhoz ti is szeretnétek hozzászólni, írjátok meg erről a véleményeteket, és küldjétek el SMS-ben vagy Viberen. Örök tovább a Daily Mix, érkezik Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Fél kettő van, lássuk, mit tudhatunk az előttünk álló időjárási helyzetről. Ma 29 fokos nyárias melegünk van, és ez egészen estig így is marad. Holnap egy hideg fronthoz esőt, záporokat és 22 fokot megerősödő széllel. Kedden szeles 19 fokos, frissebb időjárás várható. Ebben a vasárnap délutáni 29 fokos napsütésben az emberi szervezet D-vitamin termelése 15 perc alatt eléri a napi maximális kapacitást, ami közvetlenül javítja a hangulatunkat az előttünk álló hétre. Úgyhogy irány a friss levegő, nem sokára jönnek a Daily Mix utolsó útinformációi. Hypatonnal megyünk addig is tovább. Indul az Out of My Head.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Itt a Rádió egy gong, következzen néhány jó tanács a vasárnap délután úton lévőknek. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között terelés kíséri a forgalmat. Az 52-es főúton a kecskeméti csomópontnál és Solt felé útépítők dolgoznak. Az 53-ason Kiskunhalasnál jelzőrök irányítják a forgalmat, szabadszállást pedig továbbra is csak Kisizsák felől érhetitek el. Ha javasolhatjuk, a sávszűkületek előtt mindig időben vegyétek fel a tempót, és használjátok a címzár elvet a torlódások elkerülésére. Rövidesen a mai Daily Mix végéhez érünk, Fifth Harmonyval megyünk tovább, ez a Worth It!

A Rádió egy gong déli mixer rövidesen véget ér. Az óra eleji témánk a családi lassítás és a vasárnap délutáni harmónia volt. Érkezett is Viberen egy üzenet Klára Nagykőrösről, a következőt írta. Mi most indultunk el a gyerekekkel sétálni a parkba, semmi telefon, csak a jó kedv. A reklámok és a hírek után érkezik Vizi Zalán a mozaikkal, 15 óra után pedig újra találkozunk. A következő órát Kamrád indítja,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: TV2-n Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papszavi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
6: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Opel Tormási, Kecskemét, Külső-Szegedi út 100,
9: www.opel.tormasi.hu.
10: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
11: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
12: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék. Volt.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Kecskeméten is magasba emelik a gyerekeket, tartanak a vasúti munkák Kiskunfél egyháza és Gátér között. Szigorúbb szabályok jönnek a fenntarthatósági állításoknál. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Gyermekkacagástól lesz hangos a Városháza előtti tér szeptember 26-án délelőtt. Kecskemét idén is csatlakozik a Gyereket a magasba, Karjaink van a jövő programhoz. A Három Királyfi Három Királylány Alapítvány már 9. alkalommal szervezi meg a programot, melynek keretében országszerte ugyanabban az időpontban emelik majd magasba a gyerekeket. Minden szülőt, nagyszülőt várnak gyerekekkel, unokákkal Kecskeméten is. A gyülekező a Kecskemét Táncegyüttes Flash Mobjában indul majd. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, további részletek a város honlapján. Tartanak a vasúti munkák Kiskunfél egyháza és Gátér között. December közepéig dolgoznak majd a területen. Több mint 7 kilométeren komplex karbantartást hajtanak végre, olvasható a MÁV csoport honlapján. A fejlesztésnek köszönhetően megszűnhet a jelenlegi sebességkorlátozás. A jövő év elejétől várhatóan ismét a pályára engedélyezett 60 km/h közlekedhetnek majd a vonatok. A kivitelezés idején Kiskunfél egyháza és Szentes között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvívőjét kérdeztük.
9: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
13: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomolyfelhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
14: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
15: Ez a Rádiói Gongol, csak igazi mai sláger megy 2026. szeptember 20-a vasárnap van 14 óra múlt 3 perccel. Én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunkban a következő egy órában arról lesz szó többek között, hogy triatlon világbajnokságra készül a kecskeméti Zubornyák György, és önmagában már ez nagyon érdekes, de ami szintén az, hogy Hawaii-on lesz ez a világbajnokság. Vele beszélgetünk rövidesen, valamint szó lesz majd a Metropolis Fesztiválról is, nem sokára a bűnmegelőzés lesz itt Kecskeméten fókuszban, több napon keresztül nagyon érdekes programokkal, mint például nyomozási lehetőséggel, új lenyomatot vehetnek majd az érdeklődő, kutyás bemutató is lesz. Ezzel kapcsolatban a részletekről már is jelentkezünk. Tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban a Zubornyák György, a híres Endurance Sportklub, egy kecskeméti egyesület elnöke. Üdvözöllek itt a stúdióban, szia!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye a híres Endurance Sportklubról már több soron hallhattak a hallgatóink, akár évekkel ezelőtt is, mert hogy már 5. évesek vagytok, de nem régiben ugye Gáspár Leventével, Mirkorczky Péterrel is beszélgettünk. Elsősorban arról, hogy több iránya van ennek az egyesületnek, és ott a kerékpáros országúti részt, a mountain bike-ot beszéltük át, de nagyon fontos, hogy a triatlonnal is foglalkoztok, és akkor ez lesz a te tereped. Nem véletlen, hiszen nem sokára a triatlon világbajnokságon is képviselheted majd Kecskemétet, Magyarországot, a híres Endurance Sportklubot Hawaii-on ráadásul, úgyhogy nagyon izgalmas lesz ez a beszélgetésünk. Térjünk is arra, hogy mit is kell tudnunk a híres Endurance Sportklubról és a triatlonról.
2: Mivel Leviék már beszéltek erről, igazából az egyesületet 5 éve hoztuk létre, egy baráti társaság, ugye a célunk az, hogy összefogjuk a kecskeméti és környékbeli triatlonos és kerékpáros sportolókat, amatőr sportolókat és utánpótlás bázist építsünk föl, és ez elég jól sikerült az utóbbi időben, ugyan a mountain bike szakág az kiemelkedő, ilyen tekintetben is a triatlon utánpótlás is szintén jól halad, jelenleg olyan 15-16 versenyzőnk van utánpótláskorú gyerekek tekintetében, a felnőttek közül meg hát körülbelül 40-50 triatlonosunk van, akik aktívan edzenek, sportolnak, versenyeznek, és szerintem ez egy tök jó és nagy szám.
1: Ott is volt szó arról, hogy az utánpótláskorúakat hogyan lehet rávenni arra, hogy biciklizzenek, ugye itt a monotonitás tűrés, ugye a triatlonnál ez talán még izgalmasabb kérdés.
2: Hát ez nagyon izgalmas. Most itt igazából mind a három sport nagyon monoton, hát az úszás kimondottan, a kerékpározás is és a futás is, de a három sportág váltakozása ad meg bizonyos törést a monotóniába, így meg változatosságot ad, és az edzéseken pont az, hogy próbálunk mindig pici játékosságot, kicsi versenyeket beletenni, amik ugye a hétköznapokat megtörik. De egyébként én nem gondolom nagy problémának a monotonitást, mert ez a való életben is nagyon sokszor találkozik az ember ilyen dolgokkal, ahol ennek a monotonitás tűrés az egy hasznos dolog, hogyha ezt így az ember tudja kezelni. És a sport az erre is nevel, hogy a való életben minél jobban helyt tudjanak majd állni a gyerekek a jövőben.
1: És kijelenthetjük, hogy akkor ezt ők megfelelően kezelik,
2: nagyon
1: megfelelően állnak bele így a munkába.
2: Igen, nagyon remélem, és nagyon sok gyerek van, aki nagyon szépen is kitartóan dolgozik, és náluk, akik már több éve ott vannak nálunk, ez már egyáltalán nem probléma.
1: Rávenni nehéz-e a gyerekeket, hogy akkor triatlonozzanak, tehát hogy egészen kiskorban nem mondjuk a focit, a kosárlabdát vagy más labdásportágat választanak, hanem triatlonozzanak?
2: Persze, hogy nehéz, hát ahogy föl is soroltad, a foci, a labdás játékok, azok játékok. Ez én is azokkal kezdtem, és imádtam mindegyiket, de valahogy igazából szerintem a triatlon az felnőtt korba érik el az emberek, hogy tényleg ezzel akarnak foglalkozni, és erre van egy nagyon érdekes statisztika, hogy az élsportolóknál hány éves korban kezdik el igazából ezt a sportágat, és hát a triatlon is a 16-18 évesen kezdenek el komolyan ezzel foglalkozni, azért, mert ekkorra érnek meg az emberek arra, hogy ezt komolyan vegyék. Addig meg kell próbálni ezt játékosan felvezetni, és igazából minél több sportágat kipróbálni.
1: De pont ezért érdekes, mert nálatok már 16-18 éves korosztály előtt is vannak.
2: Igen, persze vannak, igen, mert fontos az, hogy vízbiztonság meglegyen, hogy megtanuljanak nagyon jól úszni, hogy a kerékpár, például a kerékpáros edzéseinket nagyon sokat a téli időszakban együtt tartunk a mountain bike-os szakággal azért, hogy megfelelő kerékpárkezelést elsajátítsák, hogy ügyesek legyenek, jól tudjanak kanyarodni. Ez nagyon jól fejleszti az egyensúlyérzéket, ugye a kerékpározás, ami utána maga a mozgáskoordinációt segíti, és ezzel igazából egy sokkal egészségesebb, és hát egészségesebb felnőtteket tudunk nevelni. Lényegében ez lenne a cél.
1: A cél, igen, célkitűzés. És neked is biztosan vannak célkitűzéseid, mert hogy triatlon világbajnokságra készülsz méghozzá Hawaiion, erről fogunk beszélni, vagy hát Hawaiion lesz majd ez a verseny, erről fogunk beszélgetni majd a zenét követően. Marad velünk Zubornyák György.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a Híres Endurance Sportklub kecskeméti csapat elnöke, Zubornyák György, és arról beszélgetünk, hogy ugye kerékpározás, mountain bike és triatlont foglal magába ez a sportegyesület, egészen kicsi kortól a végeláthatatlan, tehát minden korosztály az, amit érintetek. Viszont a triatlonon belül beszélgessünk hát rólad, hiszen nem csak az elnöke, ahogyan fogalmaztál, mindenese vagy ennek az egyesületnek, hanem abból a szempontból most több szempár is rád szegeződhet, hogy Hawaii-ra készülsz egy világbajnokságra, mesélj erről.
2: Igen, igazából én 10 éve kezdtem el ugye a hosszú távú triatlonra, és kimondottan a Ironman is az ilyen hosszú távú versenyekre készülni. 2014-ben teljesítettem az első ilyen versenyemet. Elég jó eredménnyel, évek alatt szépen lassan, igazából nagyon lassan, de fejlődtem, és igaz, 7 évvel ezelőtt, 2019-ben vettem részt az első Ironman brandes versenyemen, ami szörnyen sikerült, egy óriási hőség, hát körülbelül olyasmi hőség, mint ami mostanában volt, egy 39 fokos hőségben versenyeztünk, és hát megfőttem, és de az egy olyan élményt adott, hogy azt sikerült végigcsinálni, hogy azóta eltelt években sikerült egy ugrásszerű fejlődést elérni, mert az adott motivációt, hogy én ezt tudom jobban is, és ha azt végig tudtam csinálni, akkor igazából bármi lehetséges, és 2020 óta készülök edzővel, Garas Attival, akit igazából triatlonberkekben elég sokan ismernek, és az ő iránymutatásai alapján sikerült egy elég nagy előrelépést elérnem, és lényegében tavaly érlelődött meg bennem az, hogy ha igazán ráfókuszálok, megfelelő versenyre megyek, akkor tudok kvalifikálni az Ironman világbajnokságra, és az idei évnek ez volt mindenképpen a célja, hogy ezt megpróbáljam. Ez azért nehéz, mert lényegében maga ez az Ironman, ez talán a legjobban felépített és a legszéleskörűbb, legnagyobb sportolói bázissal rendelkező versenysorozat, amatőr versenysorozat a világon. Lényegében a résztvevők körülbelül 3%-a az, aki valaha kijut a világbajnokságra, úgyhogy egy elég komoly kvalifikációs előírás van. Több versenyen van ugye lehetőség kvalifikálni, ezt te választod ki, hogy hova mégy, és azon az adott versenyen, ahol jellemzően 2000 induló, környéki induló szám van, ott 40 ember kap kvalifikációt. Lényegében nem feltétlenül a 40 legjobba kell bekerülni, bonyolult a rendszer, nem magyarázom, de igazából ez a, hogy a legjobbak közé bekerülj az adott korosztályba, meg az adott versenyen is, és akkor ajánlják fel azt, hogy részt vehetsz a világbajnokságon, és kiutazhatsz Hawaii-ra. Igazából Hawaii a sportágnak a mekkája, meg a sportágnak itt alakult ki 1979-ben, az első Ironman-t itt rendezték, lényegében amerikai tengerészgyalogosok találták ki az egészet, hogy eldöntsék azt a vitát, hogy a kik is a legfittebb sportolók a világon, és ebből indult ki az egész triatlon.
1: Mikor lesz az a Hawaii VB?
2: A Hawaii VB az október 10-én lesz, és hát most az utazás szervezés, meg stb., meg a felkészülés tölti ki a szabadidőmet. A versenyre a egyik barátommal, meg nővéremmel utazunk hárman. Hát ez egy ugye kétnapos út ki, kétnapos út körülbelül vissza, és szeretnénk ott is egy kis időt kint tölteni, úgyhogy ez egy ilyen 2-3 hetes utazás lesz. Kalandokkal, meg nagy élményekkel várhatóan. Igazából szeretnék jól teljesíteni, de ez már csak az évnek a megkoronázása lesz, hogy ide kijutottam.
1: Mindjárt arról is kérlek, hogy pár mondatot mesélj el, hogy hogyan is sikerült a kijutás, mert ugye akkor ez volt a legnagyobb eredmény számodra, viszont azt azért tisztázzuk az áron, mert ez milyen távokból is áll, ugye 3,8 km úszásból, de inkább mondd ezt.
2: Igen, 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 kilométer maratonfutása vége. Lényegében ez 8-15 órás sportolás, kinek mennyi, folyamatosan.
1: Neked mennyi?
2: Nekem a legjobb idő eredményem az 9 óra 15 perc. Az idei évben a versenyen, ahol sikerült kvalifikálnom, ott 9 óra 43 percet mentem, de elég nehéz körülmények voltak, meg nem is biztos, hogy a életem legjobb formájában voltam, mégis sikerült. Tehát, hogy nagyon érdekes az élet, hogy amikor nagyon jól megy, akkor nem jön össze, amikor meg nem feltétlen érzed azt, hogy jól megy, akkor meg sikerül elérni a céljaidat, és lényegében ez is mutatja, hogy igazából hosszú távon konzisztensen kell készülni, és küzdeni a céljainkért, és meg lesz az eredmény, és nem biztos, hogy akkor, amikor várjuk.
1: Akkor itt a kvalifikációról mesélte is már pár gondolatot, akár ezt is kiegészítheted, de az nagyon érdekes, hogy akkor erre a elképesztően hosszú versenyre hogyan is készülsz, tehát hogyan épül fel egy edzésterv
2: valaki? Lényegében heti edzéstervekkel készülünk, az edző nagyjából megírja, hogy ugye az edzéseket, én megadom neki azt, hogy mikor, körülbelül mennyi időm van a héten edzeni, azért tehát ez minden nap jelent edzést, van olyan nap, amikor kettőt is, ez ugye munka mellett ez reggel és esti órákban történik, jellemzően egy vagy másfél órát edzek a hétköznapokban, ennyire jut idő, és akkor hétvégén egy kicsit blokkosabb a dolog, akkor ugye a hosszabb edzéseket meg lehet csinálni, hogy egy hosszabb kerékpár vagy egy hosszabb futás belefér, még egy úszással például kiegészülve. Lényegében ez a felkészülés alapja, minden héten edzek ilyen hosszúkat, tehát hogy a hétvégi kerékpározások azok elég hosszúak szoktak lenni, ilyen 4-5-6 órás edzések ezek.
1: Megvan, hogy melyiket szereted legjobban, úszás, kerékpározás, futás?
2: Mindig változik. És ez az nagyon érdekes, a téli időszakban, amikor jóval többet úszok, akkor az úszás, meg a futás. Nyáron, amikor jó az idő, ki lehet menni, akkor meg a kerékpározás. De igazából a kerékpározás talán egy kicsit, de azért is, mert az megy legjobban. Hát mindenki azt szereti, ami a legjobban megy neki. Uh-huh. De szoktak változni, és ez nagyon érdekes, hogy időszakonként, meg mindig az, hogy mit érzek jobbnak, és mindig azt szerettem jobban csinálni.
1: Nagyon szurkolunk ez a Hawaii Triathlon világbajnoksághoz, természetesen követni fogjuk majd azt, hogy milyen eredménnyel fogsz zárni, tehát október 10-e a dátum, tényleg szívből szurkolunk neked.
2: Köszönöm szépen.
1: És a beszélgetésünket is nagyon szépen köszönöm.
2: Én is.

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Váróczi Bakos Rita, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a vezetője, illetve Harmatos Zoltán, a Kecskeméti Hírös Agóra társadalmi és ifjúsági kapcsolatok divízió igazgatója. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban.
2: Szép napot!
1: És arról fogunk beszélgetni, hogy Metropolis Filmfesztivál lesz ismételten, hiszen megszokhattuk már, hogy ha szeptember, akkor már évek óta van egy ilyen filmfesztivál itt Kecskeméten, és itt hangsúlyosan jelen van a rendőrség és a Hírös Agóra együttműködése. Először erről beszélgessünk, a bűnmegelőzés címszót itt szem előtt tartva, hogy mi is a célkitűzés ezzel a programsorozattal.
2: A Hírös Agóra és a megyei rendőrfőkapitányság együttműködése, én azt gondolom, egy 3 évvel ezelőtt erősödött be igazán. Akkor kötöttünk egy együttműködési megállapodást, már a két szervezet, és azóta tényleg intenzíven jelen vagyunk egymás életébe, egymás rendezvényein, vagy még intenzívebben. A Metropolis bűnügyi filmfesztiválon is már több éve jelen van a rendőrség, azonban azt gondolom, hogy ebbe az évbe talán még érdekesebb és még fantasztikusabb programokkal készülünk az érdeklődők számára, és igen, hangsúlyt kap a bűnmegelőzés több fronton is, mind a filmek tekintetében, mind pedig a kísérő rendezvények vonatkozásában.
1: Ezekről fogunk hamarosan beszélgetni, de Zoli, téged is arra kérnélek, hogy itt a Hírös Agóra szempontjából világítsd meg ezt az együtt működést, miért jó, hogy a rendőrséggel akkor, hát idéntől kezdve, de itt az elmúlt években egyre szorosabb az együttműködésetek.
3: Ahogy Rita is mondta, sok éve megvan ez az együttműködés, csak szintet lépett, tehát 2023-ban volt egy együttműködés megerősítés, illetve egy együttműködés aláírás, amit akkor Barta Dóra, a Kecskeméti Hírös Agóra ügyvezetője írt alá Gulyás Zsolt rendőrfőkapitánnyal. És azóta egyébként is ez minden egyes eseményünknél ez a célkitűzés, hogy szinteket lépjünk évről évre, hogy minél többet és újabbat tudjunk mutatni Kecskemét lakosságának, és ez azóta is fejlődik ez a rendezvény. Elsősorban közös célok, tehát a társadalom, kecskeméti lakosság megszólítása, edukációs programok, a rendőrség, illetve a megyei rendőrség kint van nálunk a rendezvényeinken, kültéri rendezvényeken, fesztiválokon, gyereknapot tudom említeni, de voltak olyan alkalmak is, amikor konkrétan bent színháztermi előadásunk volt, és az előcsarnokot töltötte meg a rendőrség, akkor is edukációs, illetve egyéb interaktív jelenléttel. Úgyhogy több rétű, több síkú az együttműködésünk, és én azt tudom elmondani, hogy ez évről évre egyre erősödik, és ez a mostani Metropolis Filmfesztivál is ezt mutatja.
1: Szeptember 24 és 27-e között lesz majd ez a Metropolis Filmfesztivál. Rendkívül sok ingyenes programmal, bűnmegelőzést szem előtt tartó programmal. Beszélgessünk is gyámblokkal a célkitűzések mentén, hogy miről is kell, hogy szóljon egy ilyen program, arról, hogy mi is vár majd az érdeklődőkre.
2: Két részre osztanám, de majd Zoli megerősíti. Tehát egyrészt lesznek a filmvetítések, minden nap tematikus filmvetítéssel várjuk az érdeklődőket. Ebben vannak olyan filmek is, amelyek kimondottan prevenciós célzatot is hordoznak magukba. Például már nyitó napon lesz az Unoka című film, ami kimondottan az unokázós csalásokról szól, illetve a trükkös módszerrel elkövetett idősek sérelmére, amire trükkös módszerrel elkövetett csalásokról. A filmvetítést követően pedig egy pódiumbeszélgetés lesz, ahol kimondottan rendőrségi szakemberek hívják fel a figyelmet arra, hogy hogyan lehet ezeket a bűncselekményeket elkerülni, hogy ne váljanak áldozatta az időskorúak.
1: Ugye az unokázós csalásokról már sokat beszéltünk, de mivel ez hát itt kiemelt programja lesz ennek a filmfesztiválnak is, csak egy gondolattal vagy egy mondattal, ha valaki erről nem hallott volna, vagy nem tudna, hogy mi is az unokázós csalás, csak így röviden.
2: Igazából az időseket telefonhíváson keresztül tartják tévedésbe, tehát különböző indokokat kitalálva az idősekben azt a benyomást keltik, hogy valamelyik közeli családtagjuk bajba került, ez lehet unoka vagy gyermek, és mindig újabb módszereket és újabb eszközöket használnak fel arra, hogy az idősektől pénzt csaljanak ki.
1: Nagyon fontos, tehát a prevenció ilyen szempontból is. Lesz számos olyan program, amikor mondjuk kipróbálhatják, hogy hogyan is kell az érdeklődők, hogyan is kell nyomozni, lesz kutyás bemutató, lesz mesterséges intelligenciás fotólabor, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon sok olyan ingyenes program, ami felkeltheti az érdeklődők figyelmét egészen kiskortól, akár ahogyan elhangzott a nyugdíjasokig. Úgyhogy ezekről a programokkal fogunk beszélgetni a zenét követően a folytatásban.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a Metropolis Filmfesztivál kapcsán Váróczi Bakos Rita, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a vezetője, illetve Harmatos Zoltán, a kecskeméti Híros Agóra társadalmi és ifjúsági kapcsolatok divízió igazgatója. Beszélgetünk arról, hogy szeptember 24-e és 27-e között lesz majd ez a Metropolis Filmfesztivál. A fő címszó az az, hogy hogyan is lehet a bűnmegelőzést minél magasabb szintre emelni. Beszélgessünk még a programokról, itt ugye a zenét megelőzően felsoroltam, hogy tényleg itt lehet kutyás bemutatót megnézni,

a mesterséges intelligencia segítségével, ez a szöveg hozzá, és itt tulajdonképpen egy fénykép készül ebben az eszközben, és 6 különböző avatára lehet rárakni, csúnya szóval rárakni az éppen elkészült fényképet, illetve az arcot, aki a fényképen van. Itt olyanra kell gondolni, hogy Sherlock Holmes arca van kicserélve azzal az arccal, aki lefényképezteti ott magát, és ezt utána ez egy érintőképernyős nagy tévét kell elképzelni tulajdonképpen, be kell írni a fénykép után, nyilván lehet több fényképet is készíteni, hogyha az első nem sikerülne jó, vagy akár több avatárról is. Nem lövöm le az összeset, hogyha valaki eljön, akkor megláthatja, hogy milyen típusú avatárok készülnek majd, de a lényeg, hogy a végén egy e-mail címre el lehet küldeni ezeket a képeket, tehát ott helyszínen kinyomtatásra ez nem kerül, de e-mailre elmegy, onnantól kezdve az osztható, megosztható, kinyomtatható. Ezen kívül lesz itt egy CSI interaktív bűnügyi helyszínnek nevezett helyszín, ez gyakorlatilag szintén az előtérbe egy elképzelt lakásnak a berendezése, egy sarok, ami be van rendezve, mint egy lakás, és itt a rendőrség szakmai közreműködésével csináljuk ezt. Itt gyakorlatilag lehet, hogy erről Rita jobban fog tudni majd beszélni. Itt a rendőrség helyszínelő munkatársai mutatják be, hogy hogyan, mi történik egy helyszínen, és hogyha jól tudom, akkor lehet új lenyomatot venni, kipróbálhatják ezt az érdeklődők, illetve lehet beszélgetni a rendőrség szakemberével. Ezen kívül lesz egy Lélekketrec nevű interaktív kiállítás, ami egy komolyabb téma, tehát a fesztivál 4 napja elsősorban a szórakoztatásra törekszik, ez egyértelmű. Viszont a szórakoztatáson túl, illetve a szórakoztatás mellett tanítunk is, illetve hát az előbb említett prevenciós tevékenységeket végezzük a rendőrség segítségével. Ez egy komolyabb kiállítás lesz, ahol kapcsolati függőségekről, kapcsolati erőszakról, bántalmazásról is van szó. Nagyon tanúságos lesz, azt hiszem, hogy ezt is meg kell nézni, körül kell járni. Ezen kívül visszatérve a szórakozáshoz, kutyás bemutatók is lesznek így többes számban, mert szombaton és vasárnap is lesz. A szombati napon a Bács Speciális Mentők Egyesülete jön hozzánk. Ők elérhetők lesznek tulajdonképpen egész délután, mert technikai mentőeszközöket mutatnak be a híres Agórai Ifjúsági Otthon udvarán. Lehet velük beszélgetni, náluk vannak a mentőkutyák, lehet a gazdikkal is beszélgetni nyilván, hogy milyen kalandokban vettek részt a kutyusokkal, és 3 órakor lesz szombaton majd egy kutyás kutatómentő bemutató, ami inkább előadás jellegű, tehát az már benn van az ifjúsági otthon falai között, és a konkrét munkákról, prezentációval megtámogatva a konkrét munkáról beszélnek, ott is ott lesznek a kutyák, tehát a kutyákat külön meg lehet nézni, meg lehet simogatni. Egyébként is emellett elmondják az ő mindennapjaikat. Szombaton este 4 órától egész 8:30-ig a Kecskeméti Társasjáték Klubbal lesz egy Játsz velünk nyomozós társasjátékokat című társasjátékozás. Egyértelmű bűnügyi típusú nyomozós társasjátékok lesznek, és nem csak a Cluedo. Ez a szombaton felnőtteknek van, ez a 4-4 és fél órás blokk, és ugyanez ismétlődik vasárnap csak a gyerekekkel. Tehát akkor a gyerekeknek lesz egy ilyen nyomozós társasjáték klubja ott 9:30-től 2 óráig. Vetítéseknél is azt tudom elmondani, hogy délelőtt 10 órától kezdődik, szombaton a nemrég bemutatott Birka krimit vetítik, vasárnap pedig a Rossz fiúk 2 amerikai animációs vígjátékot, és ahogy megyünk bele a később estébe, délutánba estébe, úgy komolyodnak a filmek. Lesz 2 hát, hogy így mondjam, retro filmünk, régi kultfilm, magyar kultfilm, az egyik a Pogány Madonna, Ötvös Csöpi, illetve tehát Bújtor István és Kern András főszereplésével, valamint még korábban csütörtökön a Dökkesejű című film Cserhalmi Györggyel, egy 1982-es film, ezek külön érdekességei a filmfesztiválnak. Szombaton este Tiszta szívvel című film kerül levetítésre, szintén közönségtalálkozóval, ez Tilla Tillának a filmje. Ez egy akció vígjáték tulajdonképpen, de a mögött, hogy ez egy vígjáték, van benne egy kis érzékenyítés a kerekesszékkel élők felé. Minden egyes vetítésünknél Kriskó János lesz a

0: moderátor, ő fogja kérdezni az előadókat. Vasárnap délután 3 órakor az Ifjúsági Otthon udvarán a Magyar Rendőrség zenekara fog fellépni, a Fúvós zenekarral. Zsaru filmek zenéit fogják játszani, ez egy olyan koncert lesz, ahol kizárólag filmzenéket játszanak, ezt is mindenkinek nagyon ajánlom. Természetesen ez is az ingyenes rendezmények sorát fogja bővíteni. És vasárnap 19:30 az Itt érzem magam otthon című filmet fogjuk vetíteni, ahol a film egyik alkotójával fogunk beszélgetni, illetve Pestinéz Élígy Brigitta rendőrőrnaggyal, aki a bűnmegelőzési osztály vármegyei áldozatvédelmi referense. Nagyon fontos kérdéseket fogunk boncolgatni szintén a már előbb is említett kapcsolati, függőség kapcsolati erőszak témájában.
1: Ez a Rádió egy gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a Metropolis Filmfesztivál kapcsán Vároci Bakos Rita, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának a vezetője, illetve Harmatos Zoltán, a kecskeméti Híros Agóra társadalmi és ifjúsági kapcsolatok divízió igazgatója. Rita, mennyi jelentősége lehet annak, hogy egy olyan témakört, amelyet mondjuk akár filmben is, vagy egy nyomozós társas játékban, vagy itt különböző CSI bűnügyi helyszín is lesz, tehát, hogy amit megtapasztalatnak, kézzelfoghatóan láthatnak, mondjuk akár a diákok, akár bármilyen korosztály, utána arról azt a tapasztalatot magukkal vihetik az életben is. Tehát így a bűnmegelőzés szempontjából egy ilyen programsorozatnak, csak hogy leegyszerűsítsem a kérdést, mekkora jelentősége lehet?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy. Az állampolgárok, az emberek mindig érdeklődnek a rendőrség munkája felől, vagy kicsit ez mindig olyan misztikus, például valamikor van a múzeumok éjszakája, és most ebben az évben meghirdettük azt, hogy bejöhetnek az épületbe, és megtekinthetik egy vezetett túrán gyakorlatilag magát a rendőrség épületét, tehát pillanatok alatt beteltek a helyek. Tehát ugye a rendőrségi munka az mindig az emberek érdeklődési középpontjába áll. És mi igyekszünk minden olyan rendezvényt megfogni és megtalálni, ahol bemutathatjuk a munkánkat. Akár a bűnügyi technikai munkát, ugye itt a CSI helyszínelő részen, hogy tényleg mit csinál egy bűnügyi technikus, hogy amikor van egy lakásbetörési helyszín, akkor ez tényleg hogyan kell megközelíteni, mik azok a fontos alapdolgok, ami alapján elkezdi egy helyszínelő a munkáját, és mik azok a nyomok, amelyek esetleg arra vezethetnek, hogy egy tettest előkerítsenek. Na hát ezt most bemutatjuk az érdeklődőknek, és tényleg lehetőség van arra, hogy akár saját új lenyomatukat rögzítsék, vagy egyéb nyomrögzítési technikákat is megtanuljanak. A kutyás bemutatók azok mindig népszerűek, most nem a rendőrségi kutyák lesznek a főszerepben, de nyilván ezekkel a szervezetekkel is együttműködik a rendőrség, és hasonló dolgokat, munkakutyák ők is, és hasonló dolgokat fognak majd bemutatni, mint a rendőrségi kutyák. És hát hadd emeljem ki az én személyes kedvencemet, a rendőrség zenekarát, mert fantasztikus muzsikusok, és én már voltam több olyan koncerten, ahol tényleg bűnügyi film, slágereket, filmzenéket adtak elő, és ez egy ingyenes program, úgyhogy én biztatok arra mindenkit, hogy ezen a csodálatos helyszínen az ifjúsági otthonnak az udvarán, amit tényleg egy annyira szép és kis belsőséges helyszín, hogy itt élj át ezt a közel egy órás koncertélményt, és hát természetesen, ahogy Zoli mondta, van még a Lélekketrec interaktív kiállításunk, ami az emberkereskedelmet és a kapcsolati erőszakot mutatja be különböző aspektusokból, és arra edukál tulajdonképpen, hogy az emberkereskedelemnek milyen formátumai vannak. Hiszen sokszor nem gondoljuk azt, hogy például a kényszermunka, vagy maga, amit köznapi nyelven ismerünk, hogy csicskáztatás, az például az emberkereskedelemnek egy tipikus megjelenési formája, vagy a prostitúcióra kényszerítés, az is, vagy a koldultatás. Tehát, hogy ezeket is bemutatjuk ebbe az interaktív kiállításba, hogy mik azok a megjelenési formái az emberkereskedelemnek, vagy adott esetben a kapcsolati erőszaknak.
1: Például ezt a kiállítást, ezt még egyszer hangozzon el, hogy hol és mettől meddig lehet megtekinteni?
3: Ezt a hétvégén lehet, tehát szeptember 26-án és 27-én szombaton vasárnap a Híres Agóra ifjúsági otthonban, ezen belül a Teázóban vagy Társalgóban.
1: Nagyon sok sikert kívánok természetesen a szervezőknek is a programokhoz, és hát akkor bűnmegelőzésre fel. Köszönöm szépen, hogy ezekről az eseményekről, erről a programról beszélgetettünk.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal legközelebb majd jövő hétvégén jelentkezem, mert hogy magazin műsorunk minden szombaton és vasárnap 14 és 15 óra között van. Ezt már jól megszokhattátok. Szóval jövő hétvégén is várlak benneteket. Addig is töltsétek az időtöket, hogyha tehetitek a Rádió egy gonggal. Én most búcsúzom, minden jót kívánok, szép vasárnapot mindenkinek. Vízizalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik a Rádió egy gongon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Elindult az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram, jótékonysági futóversenyt rendeznek Kecskeméten, a függőségekre koncentrál a Média Unió új kampánya. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Harmadik alkalommal indult útjára az egyetemi kutatói ösztöndíjprogram a Neumann János Egyetemen. Az ösztöndíjjal azokat a tehetséges hallgatókat, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják, akik tanulmányaik, illetve oktatói-kutatói tevékenységük mellett magas színvonalú tudományos munkát végeznek. Olvasható az intézmény honlapján. Az egyetem felhívására idén 31 érvényes pályázat érkezett, a szakmai értékeléseket követően 29-en részesültek az ösztöndíjban. Közülük 20-an alapképzésben vesznek részt, emellett 4 mesterszakos hallgató, valamint 5 fiatal oktató és kutató szerepel a nyertes pályázók között. Fuss, hogy lélegezz! Ezzel a felhívással rendeznek jótékonysági futóversenyt október 3-án Kecskeméten, a Benkó Zoltán Szabadidő Központban. Már 5. alkalommal rendezik meg a programot. A sport, az egészség és a segítségnyújtás találkozik az eseményen. A résztvevők a Kecskeméti Gyermekosztályért Alapítványt támogathatják. 3 távot lehet teljesíteni, 1, 3 és 10 kilométert. A nevezés előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők a futás mellett kísérő programokkal is készülnek. Szűrővizsgálatok, arcfestés, légvár, kézműves foglalkozás is várja a családokat. A részletek elérhetők a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyő függőség a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, melynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségekről való beszélgetést, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
6: A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
5: Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Délután valahol a vízparton. Egy fiatal pár ül Csongrádon a stégen. A lábukat a vízbe lógatják, a fűből meg egy kis hangszóróból szól a zene a rádióból. A fiú hátradől, felnéz a kék égre, elmosolyodik és azt mondja: tudod, az a zseniális, hogy a nap még magasan jár, a rohanás messze van, a zene meg pontosan olyan, amilyet szeretünk. A lány rábólint és a vállára hajtja a fejét. Egy gyors vágás, nagy közeli a nyugodtan hullámzó, csillogó vízfelületre. Ilyen egy kedélyes vasárnap délutáni életkép. 10 perccel járunk 3 óra után. Ismét szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, minden környező településen és a Rádió 1 gong.hu oldalon velünk tartókat. Kormos Zsolt vagyok. Nagyjából 10 perc múlva hozzuk a frissített programajánlót a jövő hét legizgalmasabb eseményeivel. Akár már készíthetitek is a naptárakat. A folytatásban Fastboy és Topic igazi mai slágerét indítjuk. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Indul a Forget You!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 4:10. Nézzük, mi pörög ma a városban, és milyen különleges élmények várnak ránk a jövő héten. Kecskemét idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, és ma van a rendezvénysorozat kiemelt központi családi napja. A Kossuth téren kerékpáros aktivitásokkal, környezetvédelmi bemutatókkal és interaktív családi játékokkal várnak mindenkit. És rövidesen elérkezik a nap egyik leglátványosabb pillanata. 4 órakor, amikor a Kossuth térről elindul a hagyományos, demonstratív kerékpáros felvonulás. Pattanjatok nyerekbe ti is! Jövő héten szerdán folytatódik a Gyógyító Hangok koncertsorozat a Bács-Kiskunvár megyei Oktatókórház A épületének aulájában. 14:30 a Kossuth díjas Csík János és meghívott zenésztársai Vadas László, népzenésztanár, valamint Nagy Dénes és zenekara varázsolnak gyönyörű népzenei dallamokat az intézmény falai közé. Jövő hétvégén, szeptember 26-án szombaton pedig már 9. alkalommal csatlakozik városunk a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány országos akciójához. A Gyereket a magasba rendezvényre szombat délelőtt várnak minden szülőt, nagyszülőt és kisgyereket a Városháza elé egy közös, szó szerint felemelő pillanatra. Érdemes tehát bekarikázni a naptárban ezeket a dátumokat. Rövidesen frissítjük az időjárásról megszerzett tudásunkat, és már megyünk is tovább Lady Gagával. Ez a Die with a Smile.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán, Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márkakereskedésünkben.
3: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100,
4: www.opel.tormasi.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

4 múlt 3 perccel. Továbbra is 29 fokos, meleg napos időnk van. Holnap hajnalban 21 fokot mutatnak a hőmérők. Egy hideg front hoz záporokat és megerősödő szelet, valamint 22 fokot. Kedden szeles, napos, gomoly felhős idő jön, mindössze 19 fokos csúcsértékkel. A kora őszi vasárnap délutánokon a csökkenő páratartalom miatt a levegő hangterjedési sebessége megváltozik. Ezért halljuk a távoli muzsikát, harangzúgást vagy a madárcsicsergést sokkal tisztábban. Igazi mai slágerrel megyünk tovább, nem sokára jönnek az útinfók. Itt van Purple Disco Machine és a Beat Up Your Heart.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de szeretem azokat is. Reggeltől estig

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Kecskeméten az 5-ös főúton az Irinyi utca és a Nyíri út közötti szakaszon az autómentes naphoz kapcsolódóan kerékpáros felvonulás folyik. A forgalmat időszakosan 10 percre megállíthatják. Az M5-ös főúton Kecskemét térségében belső sávlezárás és sávelhúzás lassítja a haladást mindkét irányban. Az 52-esen Kecskemét határában és Solt felé félpályás terelések vannak, szabadszállásra pedig továbbra is csak Kisizsák felől lehet bejutni. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong, Selena Gomez-zel megyünk tovább, jön a Single Soon.

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten Nagykőrösön Csongrádon. Közeledünk a 4 órához, de a vasárnapi kedélyes pörgésből egyetlen másodpercet sem engedünk el. Mielőtt belépnénk az utolsó órába, elhozzuk a délután legdögösebb, legmelegebb akusztikus dallamát. Jön Ed Sheeran, aki a perzsa kultúra egyik legszebb kifejezéséből épített világslágert. Az ázizám annyit tesz, drágám, szerelmem vagy lelkem. Pontosan ilyen meleg, közvetlen dallam kell a vasárnap délután 4 óra kapujába. A következő óra elején tehát pörög a felvétel, és rövidesen megérkezik a vasárnapi finálé, a zenevilág legmeghökkentőbb rekordjaival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Opel Tormási, Kecskemét, Külsőszegedi út 100, www.opel.tormasi.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
7: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft.
8: Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316.
7: www.carmax.hu.
9: Építkezés, felújítás,
10: most kell lépni.
9: Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok,
10: minden egy helyen.
9: Rengeteg termék, szuper áron.
10: És most figyelj,
9: Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festékbolt.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Ismét fogadja a látogatókat a kecskeméti fürdő, indul a millió lépés őszi kihívása. Szerszámokat, motorolajat, autót is vitt a tolvaj. Demeter Dia vagyok. Véget ért a tervezett karbantartás a kecskeméti fürdőben. A létesítmény szombaton ismét megnyitott a kapuit a látogatók előtt. A közösségi oldalukon azt írják, a szakemberek elvégezték a medencék és azok környezetének fertőtlenítését és tisztítását. Megtörtént a vízgépészeti és a légtechnikai rendszerek karbantartása is. Az akvagyógyászat területén a tisztítás mellett festettek is, kikerültek új dekorációk és új vizes blokkot alakítottak ki. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul, a motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiunknak Grózni Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
12: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgással egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
11: Több lopás is történt az elmúlt hetekben Kecskeméten. Kiderült, hogy minden esetnél azonos az elkövető. A Bács-Kiskun megyei rendőrség tájékoztatása szerint az első incidens még augusztus végén történt. Egy ipari területen álló műhelyből hegesztő szerszámokat, hosszabbítókat és szerszámgépeket vitt el a tolvaj több mint 1 millió forint értékben. Egy másik helyről kávéfőzőt, mobiltelefont, egy benzinkútról pedig 3 kanna motorolajat vitt el. Egy személygépkocsit is ellopott, egy másik telephelyről 2 laptopot, kézi szerszámokat és szerszámgépeket, valamint kábeleket vitt el. A rendőrök a bizonyítékok, köztük kamerafelvételek segítségével azonosították az elkövetőt. A 35 éves férfit őrizetbe vették, vizsgálják, hogy voltak-e társai. Még ma is kitart a kellemes, már-már késő nyári idő. Sok napsütésre számíthatunk majd itt Kecskemét térségében, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Erőteljesebb gomoly felhő képződésre az esti óráktól lehet majd számítani. Napközben is élénk lehet, már a szél 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, mert holnaptól esővel, záporral vonul át felettünk a hideg front. A legmelegebb órákban 23-24 fok valószínű, szeles idő vár ránk.
13: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

délután 4 óra, valahol Ballószögön, egy kerti nyugágyban. A napsütés nem sokára már aranyvörösre festi a lombok tetejét, a kávés poharak alján ott az utolsó korty. A házigazda leporolja a kezét, felnéz a családra és azt mondja, a vasárnapot kimaxoltuk, egész nap jó zenék szóltak, most már akár jöhet az este. Ne rohanjunk ennyire előre, 9 perccel múlt 4 óra. Üdvözöljük Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot és a Rádió1.hu oldalon velünk tartókat. Elérkeztünk vasárnapi műsorunk utolsó órájához. Néhány perc múlva jön az utolsó pletyka a zenevilág legkülönlegesebb rekordjaival, és már indul is Robin Schulz igazi mai slágere, a Better Times.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felzaktok.
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy gong, 8 perc múlva 5:30. A vasárnap délutáni utolsó pletykaként elhoztam nektek a zenevilág legmeghökkentőbb rekordjait. Itt van például a világ leghosszabb folyamatos koncertje, ami több mint 453 órán át tartott Kanadában, ahol a zenészek váltásban játszottak, megállás nélkül, majdnem 20 napon keresztül. A legbizarrabb hangszer pedig az úgynevezett jégorgona, amit teljes egészében jégtömbökből faragtak ki Norvégiában, és csak fagypont alatti hőmérsékleten lehet megszólaltatni, mert különben elolvad, mint ti a következő igazi mai slágertől. Jön Kamrád és a Hug Yourself. This

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A Rádió 1 Gong mai utolsó időjárási helyzetképe következik. 29 fokos nyárias meleggel zárjuk a hétvégét, holnap pedig egy hideg front hoz záporokat és 22 fokos frissülést megerősödő északnyugati széllel. Kedden már 19 fokos, hűvösebb, szeles időre számíthatunk. Tudtátok, hogy a vasárnap esti szürkületben a légköri nyomás állandósága miatt a holdfény tiszta fénytörése nyugtató lakhat az emberi idegrendszerre, felkészítve a szervezetet az éjszakai pihentető alvásra. Mielőtt aludni mentek, gyönyörködjetek az esti jégboltban. Nem sokára jön az utolsó útinfo, és már indul Daddy Yankee és Katy Perry, na meg Snow, igazi mai slágere, a Konkál.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Jön a kocsi, megy a kocsi, haladunk. A Rádió egy gong mai utolsó útinformációi következnek. Az M5-ösön Kecskemétnél a 71-es és a 78-as kilométer között továbbra is terelés kíséri a forgalmat. Az 52-es főúton a kecskeméti csomópontnál és Solt felé útépítők dolgoznak. Kecskeméten az 5-ös főúton az Irinyi utca és a Nyíri út közötti szakaszon az autómentes naphoz kapcsolódóan kerékpáros felvonulást rendeznek. 16 óra 50-ig a forgalmat időszakosan megállíthatják. Érdekesség, hogy a szürkületi órákban a modern autók automatikus fényszóró kapcsolója nem a látható fényre, hanem a légkör fotonsűrűségére reagál. Tehát ezért kapcsol be sokszor még azelőtt, hogy a sofőr úgy érezné, sötét van. Vezessetek óvatosan, jó utat mindenkinek, jöhet egy igazi mai sláger. Loi és a Golden

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jó műsorvezetőt, miért szeretem a Rádió Egy gongot hallgatni? A jó változatos slágerek zenék miatt.
0: Rádió Egy gong.

a Rádió egy gongon, a folytatásban is csak igazi mai sláger megy. Néhány perc múlva befejeződik mai műsorunk, Kormos Zsoltot hallottátok. Ennyi volt a vasárnapi közös pörgés. 5 órakor érkezik a Cookie Weekend. Hétfőn reggel Balázsékkal rádiózhattok, 10 órától pedig Faragó Miklós vár rátok. Nem árulok zsákba macskát, holnaptól egy újabb játékba vágunk bele. Addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, szép estét és zökkenőmentes hétfői kezdést kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar sütőtök kilója csak 269 forint, az 500 g-os biocitrom csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
4: Kecskemét, Napsugár utca 2.
3: Beszélsz ki autóbontó.
5: Szeptember 23-án irány a bogépfa. Reggel 9-től 15 óráig milézi festékek, inkószerszámok, rejszer kötőelemek, szudál, dörken, bauder, stabila termékek workshopja egyedi akciókkal, mely nyeremény sorsolással zárul. Fődíj egy utazás. Bogépfa nyílt lap szeptember 23-án szerdán Kecskeméten a Ceglédi úti körforgalomnál. www.bogépfa.hu.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
7: Opel Tormási, Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
8: www.opel.tormasi.hu.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

youtube.hu vagy a Rádió 1 YouTube live csatornája, jó? És 15 percig nem beszélek, úgyse tudok. Tudod, amit gondoltak, na? Ed Sheeran, Azizám, gyerünk, hangjálni maximálisan, folytatódik a buli itt a Rádió 1-en. Az!

période kemonani. Az a tipikus zene, mi jól és sik délután, 5 óra, 18 perckor. Komolyan mondom, tessék figyelni, álljatok egy kis hangjörőt. Az én csíles tönkre, mert csak az egyik oldal szól. Baleset élőben itt a stúdióban. Szörnyű a technika.

Ez itt a Rádió 88, az Ivai Schlager megy, lajtozunk együtt ezen a gyönyörű vasárnap délután itt Magyarországon. Jaj, de jó, ugye? Az egyik SMS is itt szól. Szia Kuki, remélem jól telik a hétvégét. Ha jól telik, itt vagyok veletek. Ma vagyunk, elmegy a hangom, ma vagyunk egyévesek a feleségemmel Annával, és szeretnék kenni egy zenét tőled ezen a csodás első forduló napukon. Köszönöm, Erik voltam, megjegyzés, nagyon szeretem.

bizony. Fontos dolog is mutat az újdonság, ráadásul ez az enyém. Otthon mellettem Kanel, ketten együtt sieltünk ezt a jó kis muzsika nektek. Remélem, hogy tetszeni fog, és ha igen, nyugodtan egykedni azt a dalt a kívánság műsorban. Érkezik akkor Cookie és Kanel szemcíme. Fire itt a Rádió 1-en!

buli volt. Ne legyünk féltékenyek, jó? Olvassam egy pár komment. Na, azért világsztárról van szó, jó? Tegyünk fel, mi az asztalt, és utána beszélünk. Hoppá! Most megmondtam! Paf! Érkezik üzen! Playboy! Playboy!

0: Mixel Nektek élőben. Kanadai, picike magyar, úgy hívják a Blondish, és a szám címe Never Walk Alone.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!

raison, t'as Sam Simé. C'est mon dieu. Stumble in. Siri.

0: jó van, Jennifer Lopez, vagy jobban mondva Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight. Ments meg engem este. Save me
1: tonight. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
4: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország állásbörze és felnőtt képzési expó a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
5: A Kávé Világnapján a Rádió 1 Gong műsorvezetői fűzik és viszik ki a kávédat a Story Caféban, Kecskeméten, sőt, zenéket és ajándékokat is hoznak magukkal. Egy jó erős fekete, egy legendás kortádó, egy krémes cappuccino, vagy egy hatalmas latte. Neked mi a kedvenced? Szeptember 29-én a Kávé Világnapján 9-től 13 óráig bármit is rendelsz, a Rádió 1 Gong műsorvezetői lesznek a baristáid és felszolgálói. Minden 20. vásárlónak ajándék Rádió 1 ajándékcsomaggal készülnek, és 20% kedvezménnyel minden helyben fogyasztott kávé árából. Találkozzunk szeptember 29-én 9 és 14 óra között Kecskeméten, a Könyvtár kávézójában, a Storyban, és adjunk együtt feladatot a rádió stábjának, hogy ne csak mindig a szájuk járjon.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, azt csinálom, amit akarok a mai napon. Jaj, de jó! Ez milyen jó!
2: És nem szól a főnököd?
1: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy. Elengedi, és azt mondja, hogy rendben van. Ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok. És lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. De miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
3: egyszerűen... Hozzászokunk a préshez. Mindenhol van egy pici szelep.
1: De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
3: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
1: Igen. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Hát ez is igaz. Ez is igaz valójában.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nem bűnös vagyok, nem büdös, hanem bűnös. Halljátok? Nem. Fürödtem tegnap előtt. Elfelejtettem reklámozni és mondani, van egy jó barátom, kolléga, Atis, aki minden nap 10-től 17-ig veletek van adásban, 7-től péntekig, plusz szombat-vasárnap a Rádió Top 50, és holnap Atis úgy döntötte, hogy elmegy valahol Budapesten. Tessék megkeresni őt, kicsit segítek, jó? Nyorszker, Corvin Plaza előtt, ott lesz egy konténer. Bent leszek. Én leszek a meglepetés. De tényleg rengeteg ajándék van benne, szóval holnap keresetek a jó képű, jó barátom Atis, mert ott lesz, jó? És sok sikert kívánok nektek, hát rengeteg ajándék lehet nyerni. Na, mint például Jennifer Lopez, vagy hogy kell mondani? Ja, Jennifer. Spanyol nem kell a jép. Jennifer, ja, le. Jennifer. Henny. Jennifer Lopez. És David Guetta. Save me tonight. Itt a rádió egyen mixelek nektek az igazi mai slágereket 19 óraig.

de Ned Van Pertzel, igen, ah igen. Az egy gyorsan megy az idő, ez azt jelenti, hogy hát 20 perc múlva vége a mixnek, de van egy jó hírem,

0: nagy a forgalom, és természetesen, hát igen, van az a kis útépítés, ugye, ez egy SMS-es, szóval türelem, rozsaterem, jó?
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

kezdésű. Imádom a nyár, és az a zene erről szól. Jön akkor a Level 54, és a szám címe Talk to You. Azt csinálom, beszélek hozzátok, oké? Oké, alá a pukikám! Most 19 óraig nem beszélek. Csak mixelek. Jó lesz? Jó lesz!

0: a 0-20-3, 111-111-re, és nem sokára újra zenélünk, érkezik az isteni Bibi Rexa Faithless együtt, a szám címe New Religion.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A TV2-n Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Star van Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Vasárnap esténként Star van Star a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, hogy Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
7: Csíkosszatyorban,
6: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
8: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
6: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy... Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
8: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
6: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát
8: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
6: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
8: Hát ez egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
6: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta oda, mert nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
7: És vajon volt álcázás az elején?
6: Ült egy lesötétített
7: dácsiában. Igen.
8: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
6: Igen, tényleg evett a kölykök. Csokolom, kaphatnék? Már magad, polgármester? Nem én vagyok, takarodjam!
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió 1!
4: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Ha valaki nem tudta volna, mostantól és egészen 20 óraig 2 órás élő kívánság műsor. Ja, volt, 2, azaz 2 hours, yes, franceul 2 heures. A vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém, halló?
2: Szia, Kuki, Anita vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy, Anita?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, örülök ennek a szép hétvégének, nagyon jó időnk volt ma.
1: Rossz hírem van, holnap romlik az időjárás.
2: Ennek nem örülünk.
1: Tudom, de azért szerdától újra lesz 22-23 fok, most hétfő és ked, egy picike hidegebb lesz. Na, de jön az ősz, mint a hajam, ősz, na mindegy. Mit szeretnék elni tőlem?
2: A Turned Light Off, Katótól.
1: Katótól, nagyon jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Én küldöm minden ismerősömnek, hogy legyen jó a hétkezdés. Örüljenek, legyenek boldogok, ne legyünk olyan szomorúak mindig, hogy kezdődik a hét és hétfő van.
1: Te pszichológus vagy? Ez egy nagyon jó dolog, így beszélni, tényleg. Na, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kultiválom. Jól mondtam?
2: Jól mondtad, igen.
1: Jól van, köszönöm szépen a telefonáltál, jó legyél!
2: Köszönöm!
1: Ciao, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óra íge van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló, haló.
2: Sziasztok, Viktória vagyok, és szeretnék kérni egy számot tőletek.
1: Na, bármi lehet?
2: Bármi, rád bízom, Kuki, rád bízom, hogy milyen számot küldet, az a lényeg, hogy jó pörgős legyen.
1: Pörgős, figyelj, légy a Martin Garrix és Ed Sheeran, a szám címe Repeat It, ez jó lesz?
2: Tökéletes, nagyon szépen köszönöm.
1: Igazán is, mit viszont van még egy kérdésem hozzád? Kinek szeretnéd küldeni, mi lenne az üzenet, azaz két kérdés, elrontottam. Szóval két kérdésem van, kinek szóljon, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek küldöm, aki vasárnap most éppen pihen.
1: Pihen, szóval nem nekem szól. Jó van, oké, rendben.
2: Nem, igen.
1: Köszönöm szépen a telefonát, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Nincs, köszönöm szépen.
1: Ciao,
2: ciao. Szép estét, szia,
1: köszönöm, szia. Érkezik nálunk akkor elég ugye Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ez a szám címe. Oh yes.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, vigyázzatok, van egy fantasztikus, fontos hír. Több heten keresztül nem hallottunk az egyik kedves, hűséges hallgatónkról. De már itt van, kopog!
2: Ajatt. Jó estét kívánok, Viktor vagyok.
1: Viktor, hova tűntél, vajon már elutaztál Marsra, vagy Holdra, vagy hol voltál?
2: Olyan helyen dolgoztam, ahol nincs télerő. A föld alatt.
1: Föld alatt? Mit építesz, vagy mit?

0: De nem árulhatom el. Ha elmondom, mindenkit meg kell, hogy jöjjek, aki hallott.
1: Ja, hagyjam már. Nem változik. Gyerekek, legalább 2 vagy 3 hét nem hívott minket Viktor, de Edre rosszabb. Nem agyavult volna, Edre rosszabb. Na, mit hogy csinál?
0: Csinálom a helyet mindenkinek, oda le.
1: Csinálsz a helyet mindenkinek lent, jó? Oké. Okay. Csak nem velem, te... ja, inkább nem adok semmit. Na, inkább beszélünk, hogy te kiáltottál az a jó kis loj, és azt hiszem címe Golden Summer, kinek szeretnéd küldeni?
0: Igen. Mindenkinek, aki szintén aranyat bányászik a föld alatt.
1: Aranyban eszik a föld alatt?
0: Ha persze.
1: Ja, te keresel aranyat akkor, értem én.
0: Hát mind, ki kell próbálni mindent.
1: Ja, ki kell. Az biztos, hogy nincs terülő, az biztos.
0: Aranyat csinálunk. Az, hogy most találok, vagy valami másból alakítom át, az jó. Részlet kérdés.
1: Jó, oké. Okay. Figyelj, tudod mit? Szurkolok neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Jó? Köszönöm szépen a telefonáltal. Jó volt arányi újra a hangodat, azért egy kicsit csörögél többször, jó?
0: Oké, sziasztok.
1: Hello, mindig jó kedve van, imádom ilyen emberteleg. Imádom azt is, Loj, és a szám címe Golden Summer, meg egyszer mondom, az a legújabb dalt, itt a rádió egyen, ahol csak igazi, ma is sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, folytatódik a fantasztikus program itt a Rádió Egyen. Érkezik a diszkosi csapat, Barán Attila, Voi PG, DJ Junior 9-ig, ma este 21-től érkezik Juhasziri és a The World Is Mine csapat elégütt. A legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok szívből mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps, tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
4: Csíkos
3: szatyorban, 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
5: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
3: Érted, hogy az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy érted? Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
5: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
3: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát a kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
5: Hát ez egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
3: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
4: És vajon volt álcázás az elején?
3: Ült egy lesötétített
4: dácsiában. Igen.
5: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
3: Igen, tényleg evett a kölykök. Csokolom, kaphatnék? Már maga az polgármester. Nem én vagyok, takarodjam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco! Disco! Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame and herman, and messi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagyon nagy publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a Rádió egyen csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attil és jó magam, Hanvai PG a stúdióban.
7: Hello!

0: hamarosan, ha nem is idén, valamikor a jövőben. Én Bárány Attila vagyok.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és tényleg stand-upos vagy kamuzok folyamatosan, még vagy én kamuzok. Na mindegy, na mindegy, FM-en, webben, applikáción keresztül, ez legalább igaz, ez a diszkocsit.
2: Egy biztos, hogy pénteken húgóra táncoltam, de erről majd csak hétfőn fog beszélni, ugyebár tegnap köszönöm mindenkinek a Ghost World Batonfishből.
0: Kivonja Frankot a Junior, eljutottunk
2: idáig. És hát a mai adás szenzációs, egyébként pont ezt akartam mondani már tegnap, hogy 55-ig úgy volt,

0: max írásba egyébként, ott szövegben már nem válaszolunk.
1: Nem szabad.
0: De ennyit szoktunk csinálni egyébként, meg annyit akartam mondani, hogy DJ Junior Remix pak kikerült a DJ Junior Facebookjára, hogy valami reelt is mondjak végre.
2: Hagyjad.
1: Megyünk tovább, most egyébként Ibiza egyik nagy nyári kedvencével. Cassian érkezik, és a Come to Life itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is lágen.

0: Százalék tisztaságú, magas BPM tartalom, Adrian színűrő diszkocsit a rádió egyen, itt van Bárány Attila, a Hanvai Pécsi Mixer, én DJ Junior vagyok, és október 24-én együtt fogunk játszani diszkocsit Legendsen, Békés Csabán találkozhatunk.
1: Annyira jó a műsor, hogy laptopom kivetközött magából, így ledobta ezt a műanyag, minden. Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Friderikák, Filipek, Fridák, Fülöpök, Zsuzsák és Euszták, a szülőnapos pedig az ismerőseim.

0: She stopped drinking Diet Coke. She on that Coke diet.
1: Csaki közül mai slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjától és jó magam, Pompai Pincsi.
2: A jövő héten szintén három fellépésem lesz. Pénteken Alsó-Némediben zenélek majd, szombaton pedig hazai pályán Becsésen a Káposztafesten kezdek, és innen megyek majd Budapestre, hogy az ősz egyetlen egész estés fővárosi bárányguliát hozzam tető alá, a Dance Ice-edet. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Jaj, de ő mondott, végre megnyitja a kapuit. Jövő héten az én budapesti rezidenciám teljesen megújulva. Eddig is nagyon külföldi volt a klub, de annyi lettfal került be az elmúlt hetek az én budapesti rezidenciámban, hogy tényleg, ha más nem, akkor az átalakítás miatt mindenkit várok oda sok-sok szeretettel. Szombaton ugyebár ott játszok, és mellette majd még Zalaegerszegen.
3: Én szombaton egyébként bezárom a balatoni box szezont, ugye Balaton Fűzfön, és remélhetőleg jövőre újra megyünk, mert amikor a tulajdonossal beszéltem, egyébként a diszkosít partjai után, ami ráadásul az ő szülinapig is volt egyben, egyet kért tőlem, hogy ígérjem meg neki, hogy jövőre ezt folytatjuk, meg neki nagyon tetszett, úgyhogy remélhetőleg 2027-ben is lesz majd balatoni bob, de most 26-án zárom a szezon.
1: Most pedig megyünk tovább a világ első magyar világslágerével, kicsit szóismétlés, de ezt tessék jól megjegyezni. Gangó Bernadett, avagy Imál Angel, és az I'm Moving to the Sun, itt a rádió egyen, ahol csak igaz, ma is sláger megy, a diszkó.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai Pécsi pörgető stúdióban még mellette valamikor a héten. DJ Junior és Bárány Attila, ez most őszinte volt.
1: Igen, igazad van. Én meg annyit akartam, ami viszont real és igaz, hogy október 24-én megyünk Békéscsabára, és ami meg fontos, hogy 21. születésnap, igen, eljutottunk idáig. Decemberben fogjuk ezt ünnepelni. Múltkor Hanvai megnézte a dátumot. Mi volt a dátum? December 5? Pont
2: igen,
1: a napja.
2: Igen, pont a napja, amikor megalakultunk.
1: Igen, 21 évvel ezelőtt, szóval december 5-én Budapesten ünnepeljük majd a Diszkosít 21. születésnapját. Erre is készülünk, és így most így körbenézek, így rátok nézek, és azt mondom, hogy eseményt kell csinálnunk.
2: És nagyon durva, hogy csak 3 DJ lesz, Szati. Tehát, you know?
1: Igen.
2: Tehát nem lesz több, csak 3 DJ.
1: A junior, és az abban is segítek, hogy ki lesz.
0: Nem, valaki warm-up-olni fog.
1: Egy warm-up lesz, oké.
2: Igen, de tehát így...
0: Akkor látod, megint kamusztál.
2: Nem, tehát és ja, hogy szögezzük le, hogy ki, mert nehogy összekever. Tehát a junior lesz ott, te meg én.
0: Jaj, jó, oké. Na, várunk mindenkit szeretetet, december 5-én.
1: Már is megyünk tovább, és jön az Empire of the Sun itt a rádió, ahol csak

0: Ez a Rádió Egy Estés Olyan, a Diszkosit Rádiós, erről már beszéltünk, hogy több mint 20 éve itt vagyunk veletek, és igen, ünnepeljük majd a 21. születésnapot is. Addig még egy-két Diszkosit Legends azért lesz természetesen, illetve amit meg akartam mondani, hogy kikerült szombaton a rajongói oldalamra, a Facebookra és az Instagramra, és megosztottam posztban a letölthető linkjét, a DJ Junior 2026 Summer remixeket, ami nyáron készült, és benne van egyébként az új dalom, a Day by Day is, úgyhogy ezeket le tudjátok szedni, hallgatni, játszani. Ha DJ-k vagytok, akkor pörgessétek hangosan.
1: Hétvége van, elfáradtam. Továbbadom a szót, sziasztok!
0: Nem bírom! Jézus, Szentszűz Mária! Egy régi dalom érkezik egyébként egy kicsit átgyúrva, Hédőnek köszönhetően. Jön a Dream of My Life itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Rádió Show-ban.

0: Szevasztok, DJ Junior voltam, a Remix Pack kikerült a rajongói oldalamra, a Facebookra és az Instára is, úgyhogy keressetek rá, ha tetszik, akkor töltsétek, játszatok. Én jövő héten, szombaton egyébként majd bezárom a balatoni bob szezont Hűszfön, úgyhogy ott találkozhatunk, hogy aki jön, de korán jön, este 8-kor kezdek. Ezzel búcsúzom, jövő héten újra diszkosít itt a Rádió Egyen, szevasztok.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, én zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Zalaegerszeg, és hát ugyebár Budapest az én rezidenciám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
2: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában. Nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmex készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Suncastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmextől a Suncastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rezidens DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a mosfilkox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bausától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bausától a Magnetic. Itt a Rádió 1-en a World is My Radio.

0: és a Loco Loco, Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Vilkox, az új dalaidból miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushing-on, amit egy vadonatúj verzióba készítettem el, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió.

0: Hát erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. És hát 10 után is lesznek vadi új zenék, például Robin Schulz-tól, Hugh Girl-től, vagy éppen David Guetta-tól. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: words. The world is mine. Elmúlt este 10, nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok. Hello mindenkinek, mellettem továbbra is Wilcox. Dance és house jön minden mennyiséggel, rengeteg újdonsággal. Menjünk tovább.
1: Tartogattam nagyon jó kis finomságokat a második órára is. Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is. Remélem, hogy jól érzitek magatokat. Ez a World is My Radio Show.

0: Na hát ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani. Köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-inknek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Van a Go Home egy újabb tökéletes rádiós dancesláger az olasz triótól. Itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Phil Cox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy egy saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Fritz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, ez átalakítva, újra hangszerelve és egy vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a Word is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszunk, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit, nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban. Lost Frequencies és a Live It All a World Is My Radio Show-ban.

0: Tony és az Out My Head Wilcox mai záró trackje. Ez volt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Fellépések nálad a jövő héten.
1: Ez a hét egy kicsit csendesebb lesz bulik tekintetében, de természetesen most is találkozhatok majd velem szerda este Pécsen, illetve vasárnap majd hallhatok újra itt a World Is Mine Radio Show-ba. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra!
0: És maradjatok, jön Brick Lake!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Védj egy nagy levegőt.
6: Indulunk!
7: Are you ready?
6: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
8: World is mine.

0: mindenkinek, Bricklék pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Szia Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet, érkezzen Gordótól a Loco Loco, itt a Verizmán Rádió Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Bricklake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön Illusion Eyes, Rhythm Don't Lie című zenéje. A brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: This 9 Radio Show, tudjátok a műsor, ahol esténként 9-től minden nap bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Driklék a lemezjátszóknál, és akkor most irány Párizs.
1: Most érkezik két francia nagyágyú, Hugh Gull és David Guetta közös zenéje, a Shine, egy igazi nyárias mediterrán hangulatú track, amiben tökéletesen találkozik Hugh Gull Latin House világa Guetta slágeres hangzásával. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Is My In Radio Show vasárnap este. Nagyon köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Brick Lake a lemezjátszóknál, és itt van a dal, amire 10 évet vártunk.
1: Jön Martin Garrix és Ed Sheeran közös dala, a Repeat It. A holland producer és a brit énekes párosa nem először dolgozik együtt, ezúttal pedig egy igazán dallamos, érzelmes dance zenét hoztak össze. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez a World is Mine Radio Show.
1: A lemezjátszóknál Brick Lake!
0: Na most szólj hozzá a Facebookon!
1: facebook.com/radioegyhungary.

0: Frank Ocean és a Last Vintage Culture remixben a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Ma és ezen a héten ez volt az utolsó előtti zenénk. Napriklék, nézzük meg, hogy mi lesz a legutolsó.
1: Amivel zárni fogok egy sajátom, amit Konával, az amerikai producerrel közösen készítettem. Ez a Lesz-e lesz, az az érdekesség benne, hogy egyébként francia nyelvű a dal.
0: De jó, ma tehát ezzel zárunk. Köszi ezt a ma estét, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem. Legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: A mai adást vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát! Au revoir!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát a Bird Is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, viszont egy picit még mindig visszanyúlok a Bird Is Mine-hoz, mert a DJ Mesker Mikivel fogyarom, aki egyébként ma este élőben is zenél majd nálunk, most viszont Nagy Bogival és Miss Mooddal jön ez Zéden, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarásban pedig Alex Warren, aki nagyon szépen le van kötve fellépésekkel, szilveszterben Las Vegasban zenél, aztán az új évet, január 2-át már tutira a Bahamákon kezdi, mert hogy ott is van egy, a jelzések szerint teltházas koncertje, az vagány. Ez meg az aktuális igazi mai sláger tőle, Alex Warren és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa után David Guetta, aki nagyon sokat dolgozott Bibi Rexával, ebben a dalban viszont Sziával csinált egy korszakos kedvencet, na pont ezért indítom én is ezt most. David Guetta, Szia, és a Titanium itt a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1. Egy csak igazi mai sláger megy, és ne feledjük, itt pörög továbbra is ezen a héten is a konténerjáték. Nagyon fontos, lehet még gyűjteni a kulcsokat, ott az esély bárkinek, hogy amikor szólunk, hogy most, akkor csörögjön 10-én, mondja a rádió esztogent, és pif, kap egy kulcsot, ami simán lehet, hogy nyitja a konténert. És ha ez így van, akkor minden az övé, ami a konténerben van. Hát így játszunk mi. Közben pedig ilyen igazi mai slágereket hozunk, mint a legújabb Robin Schulztól, a Better Times, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már egy újabb óra el is indul, de ez abból a szempontból fontos, hogy egy órával közelebb a munkaidő vége azoknak, akik éjszakáznak, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és abból a szempontból is fontos egyébként, hogy egy újabb óra, amivel lesz egy csomó igazi mai sláger változatosan, most például a legújabb Lost Frequencies-től, amit indítok, ez a Leave It All. Kellemes éjszakát!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és sokan mondják, hogy a házasság megváltoztat, tehát Taylor Swiftet egyelőre abban a tekintetben biztos nem, hogy továbbra is jár a párja meccseire. A VIP szektorban folyamatosan fotózzák, és hát egy picit el is viszi a showt. Taylor Swift az igazi mai slágert hozza nekünk most.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Maradok a nőjének hangoknál. J-Lo jön, de azért most mellett erősítések, ott van David Guetta is. Ez a Save Me Tonight. Guetta pedig ugye most újra Hypatonnal dolgozott, aki korábban is már ilyen mentoraként tekintett David Guettára. Volt már egy közös projekt, hamarosan pedig jön egy újabb. Ez viszont a J-Lo-val közös dal, az igazi mai sláger, a Save Me Tonight, amit indítok.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és itt egy bizonyíték arra, hogy a nemzetközi sztárok tényleg szeretnek hozzánk járni, fellépni, különösen ha Rádió 1 buli van. Szirianek mind a mai napig az év három legfontosabb pillanata, és ezt a social felületein is mutatja, mert hogy kiemelt posztként van. Szóval a három legfontosabb pont közül az egyik az idei Rádió 1 születésnapos fesztivál fellépése volt. Ez meg az igazi mai slágere, Cyril és a Stumbling in a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.